0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellényben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Élet. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, ismét használható a volás sporttelep. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
0: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlagfűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 ezer forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a városi stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg, számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek. Elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, ívelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdőt strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sósló Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a NIT művészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel, idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is, mondta rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
2: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvás ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízlelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, itt a Knédlit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvér településünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne, bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
1: Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán, Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Justin Solveiggel indulunk ennek a napnak is. Nagyon jó lendületével kívánok mindenkinek. Szuper kis szerdai napot. Július 22-e van, és eszembe jutott egy reggeli gondolat, hogy nem attól lesz jó egy nap, hogy minden a terv szerint alakul, mert hogy higgyék el, a Best FM hallgatókor sokszor éppen a váratlan pillanatokból lesznek majd a legjobb emlékek. Úgyhogy egy ilyen nyitottsággal indítsuk ezt a szerdai napot. Jó kedvel, és persze a legjobb zenékkel, és utazással éppen, hanem nyaralással, a Bermudával egészen Londonig veszük az irányt. Itt a Best.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.

De nagyon szeretem ezt a dalt. Lisa Stansfield itt a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között, és kedvenc énekesnőm egyébként, aki már 60 éves lesz, vagy volt áprilisban, mert hogy akkor született, és olvastam róla nagyon sok minden. Többek között azt is, hogy valahogy ő nem vágyott nagyon sokáig gyermekre, viszont édesanyja elvesztése után 46 évesen kezdte el azt ugye a fejében ugye eljátszani, hogy milyen lehetne, ha lenne saját gyermeke. Ugye van időszak, amikor már egy picikét az embernek nehezebben megy, hát az énekesnőnek is volt háromszor sajnos sikertelen próbálkozása Lombik program keretén belül, így nem született saját gyermeke, de egyébként úgy is nyilatkozott, hogy, illetve hogy úgy gondolja, hogy nem egy anyatípus, és az ő útja a zene és a színház, művészként pedig nem tudta volna megfelelően felnevelni a gyermekét. Egyébként ő a Veszprémi Arénában is adott egy szuper kis közönség előtti koncertet, de hát ma már így éli az életét, és úgy gondolom, hogy ezt elfogadta. Hát vannak ilyen dolgok, ugye, amiben úgy bele tudunk törődni, szerintem mindenkinek van ilyen az életében. Én viszont jó tervezgetést is kívánok mindenkinek, mert tudjuk azt, hogy a reggeleknek megvan egyébként egy olyan különleges varázsa, amikor is még előttünk áll az egész nap, tele lehetőségekkel, úgyhogy soha nem lehet tudni, hogy mit hoz ez a július 22-i szerdai nap. Jó reggelt kívánok, jó utat az autósoknak, ha éppen valaki a kis házi kutyusát, kedvencét sétáltatja, ahhoz is megfelelő nyugodt minőségi időt kívánok. Fél hét körül, nem hogy fél hét körül, pontosan fél hétkor jönnek a hírek. Kis Dániel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kezdődik az albérleti főszezon. Új kamera ügyel a biztonságra. Határidőre elkészül az új parkoló a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 ezer forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg, számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek. Elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, évelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Hirtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett viradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves. Testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Janet Jackson itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Javába benne vagyunk a nyárban, úgyhogy ha valaki még tervezi, hogy hogyan is öltözzön fel, mit vegyen fel, rövid nadrág, pólócska, vagy egy laza ing és ruha, szandál vagy papucs, mondjuk férfiakon jobban mutat a zárt sportcipő, ők egy picit nehezebb helyzetben vannak, hogyha a reggeli cipő választást mondjuk már így tervezgetik, mert nagyon nem mindegy, ugye, hogy mit vesznek fel, ők nem tudnak annyi csini papucsot előrántani, mint mi hölgyek. Július 22-e van, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, a mai napon pedig a Magdolnákat tudjuk köszönteni névnapjuk alkalmából, úgyhogy ha ismerünk Magdolnát, Magdikákat, akkor meg lehet őket lepni egy kedves üzenettel, én hiszem, hogy garantáltan jól fog indulni majd ettől az üzenettől a Magdolnáknak a napja, és persze mindenkit köszöntök sok szeretettel, ez a Best FM, legyen szép szerdai napja. A legjobb zenékről gondoskodom, jön az Alcazar.

információkkal kívánok, nagyon szép reggelt mindenkinek, jó utat július 22-én, óvatosan közlekedjünk, ám bár nyugodtabb még a város, de a piacok környék azért ilyenkor jobban úgy már él, legalábbis a szerda és a szombati napokra ez egyértelműen jellemző. No hát megyünk a Balaton felé, mit szólnak hozzá Best FM hallgatók, és egyébként idén kihirdették a kék hullám zászló strand minősítésnek az eredményeit, és ismét nagyon sok balatoni strand kapott kiváló értékelést. A szakmai zsűri idén a Balatonfüredi Kisfaludi strandot választotta a Balaton legjobb strandjának. Szóval, hogyha valaki még nem döntötte el, hogy merre induljon majd, akár a hétvégén, ez akár egy jó tipp is lehet. Megnézzük, meghallgatjuk nem sokára, hogy milyen időben is tudunk majd lubickolni, de ha már Balaton és a legjobb zenék, akkor jöjjön Szikora Robinak és Volmornak a közöse. Ez már a Balatoni Lány, itt a Best FM-en. Jó reggelt kívánok!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlag fűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is, mondta a rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
2: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvási ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízlelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, itt a Knédlit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvér településünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne, bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
1: Hamarosan indul a Parlag Fűért Virág város szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyír.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán, Paksi és a Szabolcsi Város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

7 óra után vagyunk 6 perccel, Madonna és Justin Timberlake mindössze 4 perc alatt, de hamarabbi perc alatt elénekelte nekünk ezt a dalt, viszont 4 perc alatt nagyon sok mindent lehet csinálni. Én boldog lennék, ha 4 percet bírnék plenkelni. Egyébként szoktam csinálni ilyen tornagyakorlatokat, és mondjuk 3x1 percet bírok kőkeményen, jó? Mert a sportolás nagyon fontos, és az izomzatnak az építése is. No, meg az is nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát a bőrébe, legalábbis a szerdai nap szóljon erről is. A hét közepén vagyunk. A nyaralóknak nem olyan jó hír, viszont azoknak, akik mondjuk dolgoznak, lehet, hogy igen, hát induljon jó hangulatúan ez a nap is a Magdolnáknak biztosan, mert hogy ők a névnaposaink, én pedig készülök egy horoszkóppal, mert hogy megtudjuk majd nem sokára, hogy kinek milyen inspiratív üzenetet jósolnak és küldenek általam a csillagok. Én Zentai Edith vagyok, jó reggelt kívánok egészen 10-ig, itt a Besten, jön a Well Hello, apu vedd meg nekem. A

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
0: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia. Ha kell.

4:08 után jó reggelt kívánok mindenkinek. Jöjjön a mai kis motiváló horoszkóp, mert hogy nem árt tudni, hogy ki milyen lendülettel induljon neki július 22-ének. Kedves kosok! Nagyon jó a mondat. Ma bátran vágj bele valamibe, amit már régóta halogatsz. Van ilyen? Az én kos barátomnál az ablakot kellene pucolni, de szerintem nem erre gondolnak ma itt a csillagjósok, hanem valami másra. Nézzük, mi újság a bikákkal. Egy apró kedvesség ma sokszorosan térülhet meg, és még nincs is 10 millió szorosnak, mi lenne, ha ez lenne. Ikrek, jó hírek vagy egy kellemes meglepetés dobhatja fel a napodat. Ez jól hangzik. A rákok, hallgassanak a mai napon a megérzéseikre, mert ma nagyon jó irányba vannak. Hey, de jó! Az oroszlánok, én is oroszlán vagyok, na nézzük, mit jósolnak már. Mosolyog sokat, mert ma könnyen magadra ragaszthatod a jó kedvet. Hát ez már megvan szerintem, ugye, oroszlán társaim? Szűzek is, figyeljenek, egy kis rugalmasság most többet ér, mint a tökéletes terv. Sokszor ez így van. Jó, ha az ember tud rugalmasan alkalmazkodni. Mérlegek, ma egy beszélgetés új ötletet vagy inspirációt hozhat. Minden beszélgetésben ott van valami, csak tessenek figyelni. Skorpiók, bízd magadban, mert ma könnyebben veszed az akadályokat. Nyilasok, a spontaneitás ma izgalmas élményeket tartogathat. És én tudom, hogy a nyilasok pontosan ilyenek, szeretik a spontán helyzeteket. Bakok, apró lépésekből épülnek a nagy sikerek, ma is haladj előre. Vízöntők, nyitott szemmel járj, mert egy váratlan lehetőség találhat meg. És a halak is figyeljenek, élvezzék a nyár apró örömeit, és ne feledjék, a jó kedv a legjobb utitárs. Hát legyen vidám, lendületes és nagyon sikeres a július 22-i nap.

0: a 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorban, hogy ezeket hallgatok.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, ismét használható a Volán sporttelep. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a Volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A Volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

kívánok mindenkinek, meghitt nyugodt szerdai napot a közlekedésben is legyen ez a jelszó, és mondjuk nem csak az autósokra gondolok, hanem a kerékpárosokra, rolleresekre, jaj Istenem, én amikor megyek a városba, csak elnyézek, mert nagyon sok fiatal még mindig ész nélkül rollerezik, akár egyedül, akár ketten, és nagyon nehéz ilyenkor velük konfrontálódni, legalábbis én hallottam a múltkorében egy olyan szituációt, hogy egy idősebb hölgy beszólt, hát jelezte nekik, hogy gyerekek lassabban, és hát gondolom, hogy képbe vannak a Best FM hallgatók, hogy milyen jelzőt kapott szegény idősebb hölgy, úgyhogy nem is tudja az ember szóljon vagy ne szóljon. Viszont ha már közlekedés, akkor el lehet azon is gondolkodni, azon a felvetésen, hogy tényleg itt van egy ilyen kérdőjel, hogyha valaki 200 km/h gyorsabban száguld, és mondjuk súlyosan ittas vezetés vagy vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén, hogy akár jármű elkobzása is szóba kerülhet. Hát érdekes ez, mert itt azért biztos, hogy vannak olyan visszaeső gyorshajtók is, akik lehet, hogy szigorúbb büntetést kapnának, és az átlagsebesség mérésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról is kikérik majd a lakosságnak a véleményét, mert hogy szerintem ez nagyon fontos lenne, és én biztos, ha én lennék egy ilyen elbíráló szerepkörben, akkor nagyon drasztikus lépésre képes lennék. Hát meglátjuk, hogy majd mit fognak ezzel is kezdeni. Egy biztos, hogy én hiszem, hogy az élet is ilyen, hogy drasztikus lépés nélkül nincs változás, és szerintem ez a KRESZ szabályaira is egyértelműen igaz lehet. Ha van ehhez véleménye, nyugodtan írja meg nekem. Én Zentai Edit vagyok, a Messengerem megtalál. A legjobb zenéket pedig addig szerkezgetem, Robbie Williams dalát biztos, hogy fogom hozni, jön George Michael is a kedvenceink között, de Daft Punk dalával megyünk ütemesen ebben.

Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan 8 óra friss hírekkel is készül Kis Dániel itt a 103.9 Best FM-en. Magdolnák nagy puszi, nagy ölelés, nem felejtjük el még azért a heti ünnepi sorozatot sem, mert hogy egy kis kalendáriummal én is készültem, hogy kiket lehet majd még köszönteni ebben a hónapban. Szépen telik a hét remélhetőleg, és a hét közepére senki nem fáradt. Mindenki élvezi mondjuk azt a lehetőséget, amit jobb esetben egy nyaralás ad meg, de éppen ha munkahelyeken ülünk, akkor kitartást, jó kávézást kívánok a kollektív közösen, és azért ne felejtsük el, hogy a hidratálás is fontos lesz a mai napon is, mert hogy jó időnk van, azért itt a nyár, nincs mese, de pontosabb infók kiderülnek, mert hogy 8-kor Dániel érkezik a hírekkel. Addig viszont George Michael még énekel nekünk egyet, itt a Besten a legjobb zenék között. Kívánok nagyon szép reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdő befizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Kezdődik az albérleti főszezon. Új kamera ügyel a biztonságra. Határidőre elkészül az új parkoló a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 ezer forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg, számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek. Elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, évelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett bíradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves. Testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy új...

The Killers és a Human itt a Best FM-en 8 óra után. Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm az üzeneteket, és remélem, hogy célbe talált mindenkinek a reggeli horoszkóp, amit ígérem, hogy nem csak a héten, hanem még a jövő héten is, így 7 óra után fogom hozni, úgyhogy ha valaki fölébred, kávézik, lötyög a konyhában, fésülködik, ha van mit, ugye, hanem akkor is fogad tuti, hogy mosunk, akkor meg lehet azt a jó kedvük és inspiráló üzeneteket hallgatni, amit minden napra igyekszem majd betárazni, hiszen Norbi helyett most egy picikét én viszem itt a Best reggelt, nagy örömmel természetesen a héten és a jövő héten is 6-tól 10-ig. Jó autózást kívánok mindenkinek, és ha útinfója van, nyugodtan küldjön nekem egy üzenetet, én Zentai Edit vagyok, a Messengerem megtalál. Nani, ezt én nagyon fogom énekelni a Back to Black-kel, ha van kedve, tegye meg ezt ön is.

írás és a levélről énekelt nekünk, nekem eszembe jutnak a levelek, amikor még levelet vártam, írtam, kaptam, és talán még van is otthon egy-két levél, aminek úgy nagyon örülök egyébként, hogy még édesapám gyűjtött olyan leveleket, amit még az ő keresztapja, tehát itt nagyot repülünk már majdnem 100 évre visszamenőleg, írt a kedvesének, és nagyon érdekes azt olvasni, hogy milyen szövegkörnyezettel fogalmazódnak meg azok a gondolatok, amiket lehet, hogy ma egy emojival csak úgy odalökünk valakinek, szóval más volt azért az, hogy vártuk azt a levelet, írtuk, színeztük, még van, aki mondjuk így éppen rajzolt valamit a papírnak a szélére, ilyen motivumokat, na, szóval lehetett itt ügyeskedni, de ha már des, az biztos, hogy nem csitul a rajongás körülötte, mert a napokban egy dupla koncerttel tért vissza a Budapest Park színpadára, és két este egy hatalmas bulit csinált a közönségnek, szerintem Nyíregyházáról is nagyon sok fiatal ment, legalábbis az én lányom, a kis hugával, aki 11-nehány éves, hát teli szájjal énekelte desnek minden dalát, úgyhogy jó volt látni ezt a kis tömeget, akik ott gyakorlatilag együtt bulisztak, úgyhogy mi is egy picit így tudtunk akár nosztalgiázni, vagy a levélről, vagy magáról a koncert élményről. Hát nosztalgiázni lehet, csókolni lehet, egy reggeli készmély jól tud mindenkinek esni, mert hogy ez a dalocska érkezik, aztán fölkészülnek Tibiék, dr. Mórik Gyulával, nagyon érdekes lesz a téma, amiről beszélni fognak. Demencia kialakulása, mit tehetünk ellene, vajon hány évesek vannak, már nem mondom, hogy veszélyben, de lehet, hogy igen, legyünk itt is egy picit drasztikusak, mert hogyha nem foglalkozunk ezzel kellően, akkor nehogy idő előtt beleessünk ebbe a dologba. Érdekes lesz a beszélgetés pontban 8:30-kor, itt a Best FM-en.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Az, hogy ki veszélyeztetett a demencia kialakulásával kapcsolatban, erre nem igazából jó válasz. Tulajdonképpen nem is létezik. A hallgató, hogyha keresni akarja a kontextust ezzel a témakörrel kapcsolatban, hallgassa vissza az eddigi adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Ma Mórik doktorral beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Hogy aludtál?
3: Kezdi megint. Én köszönöm szépen. Jól. Abszolút. Tehát mostanában már nem alszom 80 alatt semmilyen körülmények között, de inkább a 90 fölötti.
2: Azért van ennek jelentősége, most elnézést, mert betegeid megint most engem fognak szekálni ezzel. Abszolút amiatt van, mert például a demencia kialakulásánál ez egyik fő pillér az, hogy valaki tényleg jól aludjon, mérhetően jól aludjon, jól regenerálja magát, és ezáltal az agya is tudjon pihenni. Jól mondom?
3: Így van, ez egy rendkívül fontos dolog.
2: Akkor jogos a kérdés.
3: Teljesen jogos a kérdés. Tehát az agy működése szempontjából az alvásnak kiemelt jelentősége van, már csak azért is, mert akkor regenerálódik, és kevesen tudják, de az alvás bizonyos fázisaiban folyik a, miről beszéltünk, hogy van a plaszticitással az agynak, tehát hogy bármire rá tudott formálni, mint egy műanyagot, és aztán utána az meg kell, hogy az a tudás sziráduljon, és ez történik az alvás alatt egyébként éjszaka.
2: A múltkori adásban azt mondtad, hogy visszahallgattad a kezdeteket, az első adásokat.
3: Igen, de miért hallgattam vissza? Ez az, itt a nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát miben maradtunk? Abban maradtunk, hogy ha valamit megszoktál, megtanultál, akkor lépjél tovább. Tehát egyszerűen muszáj tovább lépned és olyanokkal foglalkozni, amelyek komoly feladatot adnak. Azért, mert az agyad nagyon másképp működik akkor, ha valamit tanulsz, és akkor is, hogyha valamit már tudsz. És erre a legjobb példa, és ezt hallgattam vissza, hogy milyen állapotban lehetett. Van ilyen elektroenkefalográf, biztos hallottad már ezt, ilyen agyi jeleket vesz le a fejedről, hogy az agyadban milyen tevékenység, mennyire aktív, mit művel az agyad tulajdonképpen. És én emlékszem arra, hogy amikor mi a fogyon orvosával műsor 6-8, sok-sok évvel ezelőtt kezdtük, akkor én annyira izgultam, hogy azt a beharangozóba kellett mondanom ott valami két mondatot, és ezt 10-20-szor kellett felvenni, mire nem jó lett, csak egyáltalán leadható. És a mai napig még szövegszerűségében is emlékszem az első adás mondataira, tehát most amikor visszahallgattam, akkor egyértelműen tudtam, hogy mi lesz a következő mondat. Annyira beleégett az egész. Na, maradjunk egy EEG vizsgálatnál. Nézzük meg ebben a szituációban a te agyadat. Profi vagy, a stúdióban fekszel, alszol évtizedek óta, tudod, hogy kell csinálni interjút. Innentől kezdve a te agyad ebben a szituációban egy normál aktivitást produkált. Ez egy teljesen alapszintet, ha mértük volna. Az enyém pedig ezerrel pörgött. Mert hogy ejtsem ki, hova tegyem a hangsúlyt, a tartalom, az összes többi történet, mind egy olyan dolog volt, amit egyszerűen ott kellett abban a közegben valahogy kitalálnom, csinálnom, stb. Tehát az én fejemnek, vagy az én agyamnak, hogy így fogalmazzak, rendkívül nehéz volt.
2: Ez egy trauma volt, nem?
3: Így van, nagyon nehéz volt ez a helyzet. Ezért ugyanabban a helyzetben voltunk, de az én agyam nagyságrendekkel többet dolgozott. Ez így érthető?
2: Persze.
3: Oké. No, mindenki azzal jön az ismerőseim közül, mikor meglátja, hogy én hogy kerékpározom, hogy jaj Istenem, egy ilyen becsatolós cipővel ő nem kerékpározna.
2: Hát én is ezt mondtam.
3: Tudom, de akkor kérdezem én. Mi a kerékpározás akkor, hogyha nem csatolod be a cipődet az agyadnak? Nincs becsatolós cipő. Semmi, mert már megszoktad. Nem egy nagy kihívás. Persze fontos, meg jó dolog, meg minden, amit akarsz, egyensúly és társai, de ha most én rád adok egy csatos cipőt és egy becsatolható pedált, na onnantól kezdve, mint az agyad művelni fog, az összehasonlíthatatlan ahhoz képest, amit most csinál kerékpározás közben. Érted már?
2: Hát igen, de Én ebbe bele se gondoltam.
3: De abba gondolj bele, hogy hogyan tudod elkerülni a demenciát, ha működésben tartod az agyad, és minél fejlettebb az agyad, és nem csökken az összeköttetés szám napról napra, évről évre, hanem uram, bocsá, növekszik.
2: Tehát tulajdonképpen, ha nem könnyítek a feladatokon, hanem pontosan. Új kihívások vannak benne.
3: Nagyon jó.
2: Ezáltal, hogyha nekem van egy félelmem, mondjuk ezzel a féle kerékpározási modullal kapcsolatban, és mondjuk én ezt nem merem megugrani, hanem én mindig ugyanazt a féle monoton dolgot csinálom, akkor azáltal számomra ez egy könnyen teljesíthető dologgá válik. De ha én ezt elkezdem felskálázni, akkor mindig dolgozik az agyam mindenféle új érzés kiküszöbölésén, ledolgozásán. Ezáltal tulajdonképpen sarkosan fogalmazva, ahogy te mondtad régebben a te hasonlataidat, most akkor én is fogok élni ezzel, tehát kapcsoljátok be a biciklis cipőt, ha nem akartok demensek lenni.
3: Igen, tulajdonképpen a nem tud, hogy is van, aki nem tud úszni, nem ásszon fára, igen, ahogy így.
2: Előtti a villamos.
3: Tehát, igen. Így van. Tehát pontosan ezek a leglényegesebb dolgok. Kimutatták Tibi, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy az omnimodus szinguláris rész, amiről beszéltünk az előző adásban, hogy melyik agyi területnek a fejlettségét vizsgálják ma a legjobban, az annál fejlettebb, azaz annál nagyobb, annál több ott az aktivitás és a maga az agynak az a területe annál nagyobb, minél inkább ilyen nehéz helyzetekben dolgozol. Tehát ami idegen, amit nem szeretsz annyira, amihez akaraterő kell, hogy csináld, mert az agyadnak azon kell dolgoznia, hogy azt csinál, nehéz, na ott ez a terület jóval, de jóval fejlettebb. Tehát és ez egy rendkívül lényeges dolog. Nagyon érdekesség. Az emberi agyra, ha ránézel, akkor meg tudod mondani, hogy valaki milyen hangszeren játszik.
2: Ne!
3: De, ez komolyan. Tehát nézzünk egy zongoristát. Jó. Mit csinál a zongorista?
2: Hát a különböző az kis billentyűket. Így van. Azon mivel? Játszik. Leüti a billentyűket.
3: Igen. Mindkét kezével, sőt időnként még a lábával is bele igen. kell lépnie.
2: Tehát ezek olyan koordinációs dolgok, amik külön kell mozgatni mindent. Ez nagyon
3: van,
2: nehéz.
3: Ezért, így van, és ezért az agynak a jobb és baloldali finom motoros mozgásokért felelős mind a két része erősen fejlett lesz egy zongorista agyában. Oké, de mi van akkor, ha valaki hegedül?
2: Hát akkor
3: az
2: is,
3: egyik ugye, oldalon,
2: ja, igen, mert csak fogja a vonót, a másikkal pontosan, pedig ugye nyomja a húrokat.
3: Így van, amivel nyomja a húrokat, az egy nagyon komoly motoros mozgás, de amivel csak a vonót tartja és húzza, azzal nincs ilyen mozgás.
2: De ha pingpongozunk, akkor ugye ott csak egy kéz játszik, a másik meg csak a levegőben van, vagy akármi, akkor ugye már rögtön
3: más. Akkor meg aztán végképp más.
2: Igen.
3: Igen. Na, az orvosta hallgatóknak is például meg lehet mondani, hogy vizsgaidőszakban csináltak az agyukra egy felvételt, vagy nem vizsgaidőszakban. Az agy alkalmazkodik. Például ez is egy nagyon érdekes dolog. Szerinted, ugye vannak a látásért, hallásért felelős területek. Mi lesz ezekkel, ha mondjuk vakon születsz? De mondom, a szemeddel van a probléma, az agyadban ez a terület érintetlen. De nem kap jelet. Pedig a látást kellene feldolgoznia. Mi lesz vele?
2: Hát gondolom, hogy tulajdonképpen inger hiányában ő neki el kéne ugye sorvadni.
3: El kéne, így van. És mégsem.
2: De dolgozik rajta, meg keresi az ingereket?
3: Nem, hanem rájön, hogy onnan nem kap, és utána felajánlja úgymond szolgálatait az összes többi agyi működéshez. Tehát más területek működését veszi át. Tehát tudjuk formálni az agyunkat, és a mi döntésünk, hogy mit csinálunk. Amikor belecsúszol egy olyan élethelyzet, vagy életút, vagy nincs motivációt, akkor azt meg tudod változtatni. Ez abszolút te tudod változtatni. Ezek azok, amikor, hát általában legtöbbször ilyen csak filmekben van, bár nekem van ilyen ismerősöm, akkor jönnek ezek az életmentő óriási váltások, aki ugye rá tudja erre szánni magát. Tehát ez az, amikor elmész szörf oktatónak a Karib-szigetekre.
2: Hát vagy eljössz hozzám és konzultálsz velem egy órát.
3: Igen, biztos, hogy
2: most ez
3: nagyon-nagyon sokat segít.
2: Gyula,
3: de az a lényeg, hogy
2: mondanám
3: mutasd
2: neked,
3: meg az...
2: Itt cégvezetők, nem. Vállalkozási vezetők. Napi szinten sok emberrel találkozom, hál' Istennek nagyon-nagyon sok ilyen típusú dolgot végzek, ez a munkám. És azzal találkozom, hogy sokszor a legnagyobb gát, a legnagyobb probléma, az bennük van. Saját magukban. Nem tudják egyszerűen ezt a féle dolgot átlépni. a legnagyobb akadály önmaga. És akkor, amikor ebbe kap egy reakciót, egy visszajelzést, esetlegesen egy-két technikát, hogy ez hogyan lehet különben jól csinálni, fantasztikus dolgokra képesek az emberek, és az emberi agy, ezért mondom azt, hogy csodákra képes,
3: így van,
2: pozitív
3: így van.
2: És negatív irányba is.
3: Minden szempontból, és mi a lényeg? Az a lényeg, hogy ha valaki váltani akar, akkor, és megvan az út, mert megbeszélitek, hogy na akkor mi az út, akkor lehet, hogy ott, ahová el kell jutni, az nagyon messze van, de nem kell csak a következő lépésre koncentrálni. Hogyha mondjuk reggeli ébredő akarsz lenni, akkor most kis butasággal legyél újságkihordó. Vagy egyszerűen reggel valakivel sétálj, és akkor már ha más valakihez igazodnod kell, akkor már megtetted, hogy beleszorítod magad, és innentől kezdve az agyad egészen máshogy kezd el dolgozni. És most már így érthető, hogy miért akarok én is mindig gyorsabban, kicsit többet, kicsit magasabbat, valami újabbat, és engem ez a műsor is véd az elbutulástól.
2: Az
3: mert egyszerűen dolgoznom kell azon, hogy minőségi, mindenki számára hasznos anyagokat rakjunk össze.
2: Na majd ezért kapsz pénteken, nyugi.
3: Tudom, mire gondolsz.
2: Móring doktornak feltették a hallgatók a kérdést, hogy
3: tulajdonképpen... Nem, megmondták, hogy mi vagyok. Nem kerteltek, megmondták.
2: Oké.
3: Okay. És egy hallgató.
2: Így van, hogy mit kereső itt. Na, ezt majd pénteken megkérdezem tőle, jó?
3: Jó, rendben van.
2: Maradjuk egyelőre.
3: Holnap még beszéljünk néhány dolgot az aggyal kapcsolatban.
2: Holnapi adás halaszthatatlan. Akinek gyermeke van, mindenképpen legyen holnap velünk, figyeljen nagyon, nagyon jó lesz. Várjuk önöket vissza. Mennünk kell, mert letelt az időnk, jó? Holnap visszavárunk, doktor úr.
3: Szerintem.
2: Köszönjük szépen, szia-szia!

0: az íróasztal mellől, mert hogy kell a testmozgás, kell a folyadékpótlás, odafigyelni mindenre, és a mai napon, hogyha mondjuk nem tudunk a kedvenc kis vízpartunkra eljutni, akkor is egy jó fagyit lehet majd nyalni mondjuk a reggeli után, mert hát ugye ki hogy étkezik. Nekem például anyukámat az imént hívtam fel, és közölte velem, hogy ő már krumplis tésztát eszik, mondom, anya, ilyenkor még 9 óra sincs, hát ő megéhezett, és ezt kívánta. Hát egy biztos, én jó étvágyat kívánok, hogyha valaki éppen reggelizik, bármi is legyen az, én azért jobban preferálom a lájtosabb reggelit, legyen az egy kis joghurt, valami kis gyümölcs, éppen egy zapkása, azt is lehet készíteni, és egyébként egy kis gyümölcsöt, mint nyári érdekesség, én is fogok majd hozni, mert ebben a hónapban a barack, a dinnye, és azt gondolom a bogyós gyümölcsöknek van igazi szezonja, és szerintem nincs is jobb egy hűsítő gyümölcssalátánál, vagy egy szelet hideg dinnyénél egy ilyen meleg nyári napon. De hogy hogyan alakul az időjárásunk is, ez is kiderül Dániel híreiből, aki pontban 9-kor érkezik. Itt a Best FM-en csodás napot kívánok mindenkinek!
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlagfűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is. Mondta a rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
6: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvási ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízlelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, itt a Knédlit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvértelepülésünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
5: Hamarosan indul a Parlagfűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívén Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet, leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyír.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán, Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

FM-en a legjobb zenék között. Hát bizony, ennek a dalnak a címét a fiatalabbak közül talán nagyon sokan tudják, és nem is kell magyarázni, hogy a payphone magyarul nyilvános telefonfülkét jelent, mégpedig azt a pénzbedobós telefont, ki emlékszik erre, amiből régen mondjuk hazaszóltunk, hogyha éppen megérkeztünk valahová, sorban álltunk éppen Tokajban a telefonfülke előtt, hogy tudjunk anyunak szólni, hogyha van otthon, vagy volt otthon már akkor ugye vezetékes telefon. Nagyon menő volt ez a dolog, és persze nem úgy volt, mint most, hogy mindenkinek ott lapul a zsebében a telefon, és mindent látunk, mindent tudunk azonnal, pityegünk, írunk, úgyhogy én remélem azt, hogy azért vannak még olyan időszakok, amikor várunk egy hívásra, mert hogy megvan ennek is a hangulata. Én is várok egy üzenetet, nyugodtan írjon nekem, én Zentai Edit vagyok, hiszen a héten és a jövő héten együtt rádiózunk itt a Best reggelben, egészen 10-ig itt vagyok a mikrofon mögött, a legjobb zenéket pedig hozom még ebben az órában is, csak hogy még jobban induljon be ez a július 22-i szerdai reggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek!

22-én Magdolnákat köszöntjük, boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ma egyébként a Neurológiai Világszövetség kezdeményezésére a Nemzetközi Agy napja van. Kinek milyen állapotban van az agya? Nem hiszem, hogy még lemerült, szerintem még tuti nem vagyunk ott. Na majd délután 5 óra körül már lehet, hogy igen. Egyébként ennek a napnak az a célja, hogy felhívják a figyelmet az agynak az egészségére, a megelőzésére és arra, hogy milyen sokat számít a megfelelő alvás, a mozgás és a szellemi frissesség. Hát valami ilyesmiről is beszéltek Szakács Tibi és dr. Mórik Gyula, mert hogy a demencia megelőzésére is nagyon fontos az alvás, a mozgás, és pontosan ez a szellemi frissesség, amiről beszélnek, úgyhogy ha valaki lemaradt volna erről a beszélgetésről, akkor akár egy oldal segítségével lehet bepötyögni a keresőből csak 10perc.hu, vagy majd délután 4:30-kor Dékán Pistinél is meg lehet hallgatni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, főleg 40-es, 50-es korosztálynak mindenképpen, hogy milyen instrukciókat adott nekünk doktor úr. Instrukciók tekintetében mondom is, hogy kik jönnek. Sugar Babes, Britney Spears, de a Faithless dala már is beledönget itt nekünk ebbe a szerdai délelőtbe. Szép napot kívánok mindenkinek, én Szentai Edit vagyok.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig len ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint.

My Castle szólt a dal nálunk itt a legjobb zenék között. Mindig eszembe jut a Castle-ről, hogy anyukám, mikor sorozatokat néz otthon, szegényt annyit emlegetem, no, de hát nagyon szeretem, miért nem mesélhetnék róla. 79 éves egyébként tévézik, nézi a tévét, de nagyon sok ilyen korosztályú anyuka szerintem. Sajnos sok esetben begubózik otthon, én nem nagyon örülök ennek, mert mindig mondom, hogy erővel is tessék kimenni, ha más nem az erkélyre. Lemenni oké, letotyog az újságért, de sétálni, mozogni nagyon fontos, akármilyen idő van. Még ilyenkor délelőtt szerintem simán belefér, aztán majd déli időben be lehet egy kicsikét kutkozni, és persze a hűvös helyiségben tölteni majd egy kis időt, vagy akár busszal megindulni erre-arra. Szóval, hogy kell azért a mozgás, kedves idősebbek, bármilyen korcsoportot is nézzünk. Na miért is mondom én a busz közlekedést? Mert hogy változás van itt egyes buszoknak a menetrendjében, mégpedig majd augusztus 1-től érdemes megnézni az oldalunkat, hogy milyen útvonalon módosulnak majd ezek a járatok, mert nagyon szépen összeszedetten olvasható mindez. Van egy érdekes nap még így a mai napon, hogyha valaki itt a gyümölcs fronton mondjuk tervez valami kis gyümölcsevést a mai napon, mert hogy a világ több országában ma, képzeljék el a Best FM hallgatók, a mangónak a napját is ünneplik. Hát a mangó nem csak finom, hanem tele van C-vitaminnal és antioxidánsokkal. Igazi nyári gyümölcs, úgyhogy nyugodtan lehet ezt is fogyasztani. Meg azt is, ami érkezik Britney Spears dalával, itt a folytatás.

Szentánáit a Best FM-en, ma pedig a Magdolnákat, a Magdákat, a Magdikákat köszöntjük. Július 22-én holnap jönnek a Lenkék, a Borisszok vagy a Brigittek, pénteken a Kingák, a Kincsők, a Bernárdok, szombaton a Kristófok, a Jakabok, a Zsáklinok, vasárnap pedig Anna Anikó napot fogunk ünnepelni, így lehet már tervezni a héttel. Ma július 22-e van, én nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Jó utat, ami a legfontosabb, odafigyelést a közlekedésben és a bármit tapasztal, nyugodtan ossza meg velem, írjön egy üzenetet, én Zenta Jedit vagyok, megtalál a Messengeren. A weboldalunk, amin pedig rengeteg jó hírt tud olvasni, helyi híreket, belföldi híreket, programokat, nem más, mint bestfmnyiregyháza.hu. Van egy hamarosan induló akció, amiről beszámolunk mi is minden évben, és erről is lehet egyébként olvasni. Ez nem más, mint a Parlag Fűért Virág Városszépítő akció, ami ma július 27-én indul, és augusztus 7-ig tart. Hát ennek tényleg az a célja, hogy a városlakókkal közösen hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. Nagyon sokan prüszkölnek, fújják az orrukat, dörzsölik a szemüket, együttérzésem velük kapcsolatban. Egyébként a városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűért cserébe kapnak utalványt. Ez nagyon fontos, amit egy jó célra tudnak majd felhasználni, jó helyen remélhetőleg. Olvassanak erről a hírről is, itt pontos cím és időpont is megtalálható, tehát bestfmnyiregyháza.hu. Jön az Airi Mafia, és a Volt egy álmom, és ki mit látott benne? Na, ha erről is írnának nekem, azért állás lennék. Volt egy

10 óra van, én búcsúzom, és egy programajánlattal azért mindenképpen még készültem a mai napra, július 22-én, majd kint a Sóstón, a mai napon a Zene Sóstón keretén belül, 7:30 és 7:30 között a Poli Band fog slágereket előadni, én pedig nagyon gratulálok a Csernák házaspárnak, mert hogy a napokban született meg a második kisfiú unokájuk, úgyhogy akik hasonlóan hozzájuk, mondjuk gazdagodván egy csodaszép gyermekkel bővítették a családot, nagyon nagy gratulációt küldök, és a legjobb egészséget, mert ez a legfontosabb. Van egy másik program lehetősége majd hétvégére, mert hogy a sportfronton is azért legyünk képbe, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy augusztus első hetére elkészül a nyíregyházi városi stadion környezetének a fejlesztése. Hát itt azért majd új parkolóhelyek, buszparkolók is készülnek, jelenleg a térkövezés és az aszfaltozás zajlik, emellett pedig a zöld felületek rendezése is folyamatban van. Ugye a pénteki Újpest elleni bajnoki mérkőzés idején ne felejtsük el, hogy még itt a parkoló nem használható, ezért majd lezárásokra és idéglenes forgalmi rendre is kell egy picit számítani. A város már arra kéri a szurkolókat, hogy a megszokottnál korábban induljanak el a mérkőzésre, mert hogy pénteken ugye hát nagy rangadó lesz. Na hát ennyit erről, én nagyon szépen köszönöm az aktivitásukat, az üzeneteiket, legyen ez így holnap is, és ébredjünk majd együtt reggel 6 óra és 10 óra között, úgyhogy várom a Best FM hallgatókat, most pedig adom tovább a mikrofont majd Szendi Hajnénak. Csodás napot kívánok mindenkinek, én Zentai Edit vagyok, találkozunk holnap reggel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Ismét használható a volán sporttelep. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Kellemes szép szerda délelőttöt kívánok, ez a 103.9 Best FM. Én Szendi Hajni vagyok, Isten éltesse a Magdolnákat, hamarosan róluk is szó lesz.

Június 22-e van, ma a Magdolnákat köszönhetjük fel, nem mondom, mit jelent a név, meg persze egy-két híres viselőt is hozzárakok. A Magdolna név héber eredetű, a Magdaléna névből származik, annak pedig az a jelentése, hogy Magdala városából származó nő. Magdala egy nagyon pici település volt Galilea területén, és hát a tó partján helyezkedett el, így a név földrajzi eredet megjelölésként indult el, de aztán az idők során a keresztény kultúrában különleges jelentést kapott. Na miért? Mária Magdolna miatt, aki Jézus követője volt, és elsőként tisztelnek a feltámadás tanújaként, ezért a név nagyon sokáig a bűnbánat, a megtérés és a hűség jelképe lett. A Magdolna név régen nagyon-nagyon népszerű volt, különösen a paraszt és a polgári családok körében idehaza. Mára már ritkábban adják az újszülötteknek. Gyakori becézési formái a Magdi, a Magdus, a Magdika, a Magdolnácska, de van, aki úgy beszélzi a Magdolna nevű rokonát, barátját, ismerősét, hogy Lina. Érdekesség, hogy a Magdolna naphoz sokféle időjárási megfigyelés is kapcsolódik. A néphit szerint, ha Magdolna napján esik, akkor a következő hetekben is eső várható, hogy ez ma bejön-e vagy sem. Természetesen egyrészt a híreinkben is elmondjuk, meg majd én is beszélek róla. Híres Magdolna, Mária Magdolna, ahogy említettem, bibliai alak, Tolnai Magdolna, Kossuth Díjas színésznő, a nemzet színésze, Szabó Magda, Kossuth Díjas író, költő, ugye neki köszönhetjük többek között az Abigélt vagy az Állatszosbánt, és ott van Bodrogi Magdi operaénekes is, aki a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Én nagyon sok boldog névnapot kívánok minden Magdolnának és Magdinak, holnap pedig Lenke napja lesz.

0: kardinális kérdés a szobatisztaság, hogyha kutyánk van, és hogy hogyan lehet egy kiskutyát minél hamarabb rászoktatni arra, hogy a dolgát kint végezze el. Erről beszélgettünk az elmúlt adásban Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, de azért van még egy-két kérdésem a témával kapcsolatban. Akkor hozzánk került a bodza, akkor azt olvastuk, hogy ugye hát mindenki félti a szép kertjét, ugye? Tehát, hogy a pisi kaka az ott kikezdi a füvet, és minden tiszta folyt, és valahol azt olvastam, hogy tegyünk le egy virágcserepet a kertnek valamelyik tamén zugába, szoptassuk oda a kutyát úgy, hogy pisi kaka, és amikor oda megy a kutya, mondjuk azt neki, hogy üríts. Na most, amikor a férjemmel felváltva mondjuk, hogy üríts, a kutya meg semmit se csinált, ilyen egy hét után mi ezt feladtuk, tehát vállalhatatlan az udvarunk. Hogy ez hülyesség, vagy csak mi nem voltunk kitartóak?
1: Vannak ilyen kérdések és kérések, igen, kényelmes gazdiktól, hogy jaj, szoktassuk már oda a kutyát, hogy csak ott végezze a dolgát, ahol én ezt szeretném. Valamilyen szinten lehet irányítani a kutyát, hogy esetleg ott végezze a dolgát. Lehetőség van arra, hogyha a kutya élőhelyétől messzebb jelölünk ki egy olyan területet, ahol elvégezheti a dolgát. Általában ez az intelligens kutyáknál működik is, tehát a saját helyétől minél messzebb megy, hogy elvégezze a dolgát. De sajnos láttam már olyan kutyákat is, ahol valószínű az alomban történő felnevelés, szocializáció során a kiskutyáknak nem volt lehetősége távolabb menni a saját helyüktől, ezért náluk már kialakult az a szokás 3-4-5 hetes korban, hogy maga alá végzi a dolgát. Beletapicskol az egész alom, széthordják, összekenik vele egymást és az anyukat is. Na most egy ilyen helyről, ha bekerül egy családba, mondjuk az új kiskutya, akkor neki ez a természetes, igen, hogy ahol éri az inger, ott elvégzi a dolgát. De már a tenyésztőnél, hogyha megvan adva a lehetőség a kiskutyáknak, hogy ki tudjanak járni a helyükről, nagyobb területen tudnak mozogni, akkor meg lehet figyelni, hogy ahogy nőnek a kiskutyák, egyre távolabb fognak menni az élőhelyüktől, hogy elvégezzék a dolgukat, és talán szépen visszajönnek. Most, ha ilyen helyről veszünk kutyát, akkor nyilván sokkal könnyebb elérnünk azt, hogy oké, most bekerültél egy új helyre, itt élünk, bejöhetsz velünk a lakásba, ez itt a te helyed, akár kinti kutya, hogy kint van mondjuk egy kutyaháza,
0: igen,
1: és nem engedik be soha a lakásba, ilyen is van, de akkor is a saját helyétől messzebb fog menni, hogy elvégezze a dolgát. Ha benti kutya, vagy kinti benti kutya, bejárása van a lakásba, szabadon, mondjuk van egy kutyaajtója, vagy az ember néha beengedi, és utána meg kiküldi, tehát ez is működőképes dolog, de az ilyen kutya azt tudja, hogy messzebb végzi a dolgát. Most, ha szeretnénk kijelölni mondjuk a kertben egy olyan területet, hogy ott végezze el a kutya a dolgát, akkor lehet olyannal is próbálkozni, hogy összegyűjtjük a kutyakakit, elvisszük arra a területre, ahol szeretnénk, hogy elvégezze a dolgát, mert valószínű, hogy ha elmegy és elkezd szaglászni, akkor lehet, hogy a szag inger beindítja ezt a folyamatot, és ott végzi el a dolgát, és ha ezt látjuk, akkor erre rá lehet erősíteni. De azért 100%-ban nem biztos, hogy ez működőképes. Tehát mindenképpen fontos az, honnan veszünk kutyát, milyen volt a szocializációja, és segíthetünk neki ebben a folyamatban így, de azért 100%-ban nem lehet elvárni tőle ezt, hogy minden úgy működjön, ahogy az ember elképzelte.
0: Igen, igen. Na hát, sokat tanultunk ma is, például a szobatisztaság kapcsán azért szerintem magunkról is, emberekről is, hogy hogyan is kell ez a dologhoz hozzáállni. Legközelebb egy olyan témánk lesz, amivel szerintem főleg a Covid óta nagyon sok család küzd, ez pedig a szeparációs félelem. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

Miről híres a mai nap? Már is elmondom, július 22-e van, és ma a Magdolnák ünneplik névnapjukat. Ma emlékezünk a Nándorfehérvári diadalra, amikor Hunyadi János vezetésével a magyar sereg megállította az Oszmán Birodalom előrenyomulását. A döntő ütközetben Hunyadi hadai visszaverték II. Mehmed szultán ostromló seregét. Ez a győzelem évtizedekre elodázta a török terjeszkedést Közép-Európában. Ennek tiszteletére rendelte el a pápa a déli harangszót, amely azóta is megszólal a keresztény világban. Emlékeztetve a diadalra, Nándorfehérvár ma Belgrád része, és a vár ma is látogatható történelmi emlékhely. Ezen a napon halt meg Körösi Csoma Sándor, bár más források inkább azt mondják, hogy április 11-én, szóval ebben nincsen megegyezés. Minden esetre a legtöbben azért július 22-én emlékeznek meg az életművéről, mert hogy ezen a napon érkezett el az utolsó nagy útja egyik fontos állomására. A magyar tudós és nyelvész, aki a tibeti nyelv és kultúra első európai kutatója volt, életét a magyar őshaza felkutatta.

követelte, hogy az ő műveit is égessék el, hiszen ellenzékiként nem akarta, hogy náci Németországban publikálják. Emigrációba kényszerült és New Yorkban halt meg. 1967-ben, ma is jelentős alakja ő a német irodalomnak. Ezen a napon hunyt el John Dillinger, amerikai bankrabló 1934-ben, hát egész egyszerűen őt lelőtte az FBI. Nagyon hírhedt amerikai bankrabló volt, és hát a neve fogalommá vált a gazdasági világválság idején. Bátor vakmerő rablásokat hajtott végre, sikeres szökései miatt pedig sokan Robin Hood-szerű figurának tekintették. Képes volt kiszabadulni a legszigorúbban őrzött börtönökből is, és gyakran új külsőt vett fel, átalakult. Halála napján egy chicagói moziból kilépve azonnal felismerte őt a rendőrség, temetése után a sírját többször is fel akarták ásni az erekjevadászok. Ezen a napon született 1946-ban Danny Glover, aki legismertebb ugye a halálos fegyverfilmek sorozatból lett, ahol Mel Gibson mellett alakította Roger Moore tagi nyomozót. Hát színészi munkássága mellett emberjogi aktivista, sokat tett az afrikai országok megsegítéséért is. Pályafutása során egyébként több mint 100 filmben és sorozatban szerepelt, és hát az ikonikus mondata így szólt: túl öreg vagyok én már ehhez. Nem csak akciófilmekben, de drámákban is kiváló alakításokat nyújtott. Ezen a napon halt meg Paul Engle, amerikai költő és 1991-ben, aki egyébként tehát nem csak költőként volt ismert, hanem az Iowa Writers Workshop igazgatójaként is, és ő alapozta meg az amerikai kreatív írás oktatásának modern rendszerét. Számos világhírű írót indított el így a pályán. Költészetében gyakran dolgozta fel az amerikai vidék témáit. Életművét, tanári és szerkesztői munkássága is gazdagította. Halála után egyébként maga az íróiskola megmaradt, és a világ egyik legismertebb íróképző helye a mai napig. Na, hát ennyit akkor röviden, július 22-éről.

Szendi Hajni vagyok, és már is elárulom, hogy milyen időre készülhetünk majd a holnapi napon. Hát, hogyha valaki szabadtéri eseményt szervez, az azért jó, hogyha bekalkulálja, hogy eső eshet. Csütörtökön észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Ebből elszórtan kialakulhat zápor, sőt zivatar is. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. Hajnalban 9-15 fok valószínű, de a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok körüli hőmérsékletek lesznek, például Salgótarjánban csak 6. Délután 23-29 fok valószínű.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik az albérleti főszezon. Új kamera ügyel a biztonságra. Határidőre elkészül az új parkoló a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 ezer forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg. Számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek. Elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, évelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a víradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett víradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves. Testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva, újra híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Hamarosan egy olyan dologról lesz szó, amit mi nők iszonyatos módon szeretnénk elkerülni mindig, minden esetben, ez a felfázás. De köszöntjük majd William Defoe-t is a születésnapja kapcsán. Beszélek arról, hogy kik voltak azok az uralkodók, akik lemondtak a címükről. És július 22-e van a cselekvő ifjúság világnapja is. Ezt a témát is körbejárjuk picit.

Rengeteg reklámban látjuk, mi nők pedig hát nem csak a reklámokból ismerjük a felfázást. Bizony, bizony, ez amikor előfordul, hát maradjunk annyiban, nem vagyunk boldogok. A felfázás egyébként orvosi nevén húgyuti fertőzést jelent, nagyon gyakori, különösen a nőknél lévő egészségügyi probléma, húgyső, húgyhólyag, vagy akár a vessék is begyulladhatnak. Mert a hétköznapi nyelven ugye felfázásként emlegetjük, ez valójában egy bakteriális fertőzés következménye, amit legtöbbször az E. coli baktérium okoz, amely a bélflórából származik. A testünk tehát így üzen, valami nincs rendben a húgyutak környékén. Fontos, hogy komolyan vegyük az első tüneteket, mert hogyha a fertőzés elhanyagolt marad, akkor súlyos vesegyulladás is kialakulhat. A gyakori vizelési inger, égőérzés, pisilés közben, alhasi fájdalom, esetleges vérez, zavaros vizelet, ezek a legjellemzőbb jelek, ami arra figyelmezteti a nőket, hogy bizony komolyabb fertőzéssel állnak szemben. Fontos megérteni, hogy a felfázás egyébként nem csak a hideg miatt alakul ki, sokan ezt csinálják, ugye párnát raknak a fenekük alá, hogy nehogy felfázzanak, hát ennek azért nem sok köze van hozzá, mert hogy elsősorban a húgyutakba jutó baktérium okozza a felfázást, de természetesen azért a hideg idő, a nedves ruha, például nyáron a vizes fürdőbugyi, a hideg ülőfelületek növelhetik a hajlamot, ezek a tényezők ugyanis gyengíthetik a helyi védekező képességet, de maga a fertőzés ez mindig bacitól van. A test így próbálja védeni magát, a húgyhólyag izmai összehúzódnak, hogy minél gyorsabban kiürítsék a baktériumokat, ezért van az, hogy ilyenkor állandóan azt érezzük, hogy menni kell pisilni. Ez egy védelmi mechanizmus, amely segít megszabadulni a kórokozóktól. Az égőérzés pedig a gyulladás jele, amikor az immunrendszer harcol a fertőzéssel. A felfázás megelőzésében tehát nagyon fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, a baktériumok minél gyorsabban ki tudjanak ürülni a húgyhólyagból. A bőfolyadék mellett pedig kerülni kell a túlzott koffein és alkoholbevitelt, mert hogy ezek irritálják a húgyutakat. Fontos megfelelő higiénia, az öltözködésre való odafigyelés, és hát ha jönnek a tünetek, nem szabad halogatni a kezelést, mert a húgyuti fertőzést minél később diagnosztizálják és kezelik, annál rosszabb a sztori. A népi gyógyászatban ilyenkor ugye tűzzegálfonyát javasolnak fogyasztásra, ami antibakteriális hatású, és a fertőzések megelőzésében is fontos szerepet játszott, de mondjuk, hogyha ez egy-két napon belül ezek a dolgok nem jönnek be, akkor kell az orvos és az antibiotikum. Fontos egyébként megfigyelni, hogy milyen helyzetekben jön elő ez a fajta felfázás, mert például van, akinél stresszes környezetben rögtön felfázás van, van, aki azt mondja, hogy ha a táplálkozását megváltoztatja, sokkal több, mint cukrot, meg fehérlisztet, ilyesmit sem, akkor felfázás is gyakrabban jön. Tehát oda kell figyelni a testünk jelzéseire, és hát, hogyha kialakul ez a rutin, hogy na, ha ezt csinálom, akkor jön a felfázás, akkor ezt érdemes csírájában elfolytani.

William Dafoe-val foglalkozunk, William James Dafoe-ról lesz szó nálunk, aki 1955-ben született ezen a napon, Amerikában, Appleton városában. A színész egy 8 gyermekes családban nőtt fel, az édesapja sebész, az édesanyja pedig ápolónő volt. Fiatalon a Wisconsini Egyetemen tanult, de a színészet iránti szenvedélye miatt felhagyta tanulmányait. Pályáját kísérleti színházakban kezdte el, aztán a New Yorkba költözött, ahol a legendás Wooster Group társulat alapító tagja lett. A színházi munka máig meghatározó része az életének, az már milyen, hogy valaki elmegy a színházba, és ott van a színpadon William Dafoe. Első filmes szerepe az 1980-as a Mennyország kapuja című film volt, mert a végleges változatból egyébként kivágták a jeleneteit. Az igazi áttörést aztán Oliver Stone a Szakasz című háborús filmje hozta meg számára. Már a 86-ban. A filmben nyújtott alakításáért Oscarra jelölték. Ez volt az első, de nem utolsó jelölése, mert hogy ezután sorra érkeztek a különleges és emlékezetes szerepek. Mindig is arról volt híres, hogy nem ragadt le egyetlen műfajnál, ugyanolyan hitelesen alakított hősöket, gonosztevőket, különc figurákat. A legtöbben talán a 2002-es Pókember című filmből ismerik, melyben Norman Osborn, vagyis a zöld manót játszotta el. A karakter olyan népszerű lett, hogy évekkel később a Pókember nincs hazaút című filmben is visszahívták. Pályafutása során olyan neves rendezőkkel dolgozott együtt, mint Martin Scorsese, Wes Anderson például. Több mint 150 filmben szerepelt, a hollywoodi szuperprodukcióktól egészen a művészfilmekig. 4 alkalommal jelölték Oscarra, többek között a Floridai álom, a Vámpír árnyéka és a Van Gogh az örökké valóság kapujában című filmek. Már az Oscar-díjat eddig még nem nyert el, a szakma egyik legelismertebb színészének tartják. 2018-ban életművéért tiszteletbeli aranymedvedíjat kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, 2024-ben pedig csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán. Különleges arcvonásai, erőteljes jelenléte, rendkívüli átalakuló képessége miatt William Dafoe az egyik legsokoldalúbb színésznek számít manapság. Ma van a szülinapja, ezért a nap gondolata tőle származik, amely így szól. A színészet nem arról szól, hogy valaki másnak tetteted magad. Arról szól, hogy megtalálod a hasonlóságot abban, ami látszólag különbözik.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

Van, aki egyszerűen túl idősnek vagy fáradtnak érzi magát. Mások nem akarnak politikai harcokban részt venni. Vagy önazonosságuk fontosabb számukra, mint a korona. Vannak, akik a szerelem vagy a szabadság mellett döntenek, és olyanok is, akik csupán egy békésebb hétköznapi életet szeretnének. Hogy mi bennük a közös? Az, hogy uralkodtak, de lemondtak a címükről. Na hát a Color szedett most össze egy érdekes összeállításban ilyen történeteket, ugye a király élet sokak szemében így ilyen kiváltságot jelent, hatalom, csillogás, stb. De vannak, akik önként mondanak le erről az életről. A történelem során nem egy uralkodó döntött úgy, hogy ő bizony elhagyja a trónt. Na hát akkor nézzünk közülük egy-kettőt. A hollandok példája itt van, Beatrix királynő, aki békésen vonult vissza. 1980 és 2013 között uralkodott, aztán 75 éves korában úgy döntött, eljött az idő, hogy ő most már nyugdíjba menjen. Lemondása tehát nem botrány vagy kényszer következtében jött létre, egész egyszerűen ez egy tudatos döntés volt. 1556-ban 5. Károly német-római császár úgy döntött, megosztja a birodalmát, a császári hatalmat öccsének, a spanyol koronát a fiának adta át. A legendák szerint a politikai küzdelmektől megfáradva vonult vissza, és egy szerzetes rendben töltötte hátralévő éveit, tehát úgy, ahogy volt, elege volt ebből az egészből. Japánban évszázadokig példátlan volt, hogy egy császár önként mondjon le. Akihito ezt mégis megtette. 2019-ben egészségi állapotára hivatkozva visszavonult, hogy átadja a trónt fiának. Ehhez még külön törvényt is alkotni kellett egyébként, így lett Akihito az első japán császár, aki a modern korban önként távozott a hatalomból. 1654-ben Krisztina svéd királynő fordított hátat a protestáns Svédországnak és a trónnak. A döntés hátterében vallás és személyes okok álltak. Katolikus akart lenni, amit uralkodóként nem tehetett meg. Lemondása után Rómába költözött, és élete hátralévő részében a művészetek és az intellektuális élet támogatója lett. A brit királyi család történetének talán leghíresebb lemondása Edward nevéhez fűződik, aki 1936-ban lemondott a trónról, hogy feleségül vehesse Wallis Simpson, egy kétszeresen elvált amerikai nőt. Döntése megrengette a monarchiát, világszerte szimbólummá váltak, hogy a szerelem néha még a koronánál is fontosabb. Komuro Makó, japán hercegnő 2021-ben egyszerűen csak szerelmes lett. Mivel választottja nem volt nemesi származású, a császári ház szabálya értelmében le kellett mondania a hercegnői címről. Hasonló utat járt be a holland hercegnő Krisztina is, aki egy katolikus férfivel való házassága miatt 1975-ben lemondott a trón utódlási jogáról. Na, hát kevesen intenek búcsút a címeiknek, de többen azért megtették.

hihetetlen, hogy milyen sokféle világnap van, ugye mióta van itt ilyen világnap rovatunk a rádióban, azóta döbbenek rá, hogy minden naphoz van legalább egy világnap. Hát ma például a cselekvő ifjúság világnapja van, képzeljük el, bár hivatalosan egyébként július 15-én tartják, de sok országban a hét teljes időszakát az ifjúságnak szentelik ilyenkor, készségfejlesztéssel, jövőépítéssel, tehát több helyen a mai napon is megemlékeznek róla, mert hogy több napon át ez különféle programok zajlanak, például ma is. Na hát ez a világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a fiatalok megfelelő készségekkel való felvértezése kulcsfontosságú a gazdasági növekedés, az innováció, és persze a társadalmi stabilitás szempontjából. Az ENSZ közgyűlése 2014-ben hozta létre ezt a világnapot, felismerve, hogy világszerte több mint 70 millió fiatal van munka nélkül, és sokan közülük semmilyen képzésben nem vesznek részt. Az volt tehát az ENSZ célja, hogy ösztönözzék a tagállamokat a fiatalok szakmai oktatásának fejlesztése kapcsán, és hogy élethosszig kell tartani a tanulásnak, mert hogy nagyon változik a világ, és hogyha valaki folyamatosan tanul, képzi magát, akkor tud ezen a változó munkaerőpiacon bekapcsolódni a folyamatokba. Ma a digitalizáció és a mesterséges intelligencia korában egyre nagyobb szükség van olyan készségekre, mint a problémamegoldás, a kreatív gondolkodás, a csapatmunka, és szerintem nagyon fontos az érzelmi intelligencia. A világnap eseményein szerte a világban tréningeket, workshopokat, interaktív előadásokat tartanak, ahol a fiatalok kipróbálhatják magukat, és felfedezhetik, hogy van-e rejtett tehetségük. Magyarországon is több ifjúsági szervezet csatlakozik mindig ehhez a kezdeményezéshez, például karriertervező napokat, pályaorientációs tréningeket, önismereti foglalkozásokat szerveznek ezekben a napokban, és hát az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás programja is idehaza kiemelten fontosak, aminek én egyébként örülök. Az iskolákban a tanárok, hogy nyilván már nem Magyarországon, mert ilyenkor nálunk nyári szünet van, de ahol még van suli, hogy gyakran beszélgetnek arról a diákokkal, hogy ki miben jó és hogyan is fejleszthetik magukat. Tehát a világnap üzenete: a fiatalokban hatalmas potenciál rejlik, de szükség van olyan rendszerekre, amelyek felismerik és támogatják a tehetségüket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlag fűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is, mondta rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
4: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvási ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízlelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, itt a Knédlit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvér településünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne, bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
3: Hamarosan indul a Parlag Fűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A városszépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűre cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyírvv.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán, Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat a Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek délben. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Hamarosan fokozzuk majd az étvágyat, vagy mégsem. Ellátogatunk Krétára Friedrich Antal séffel, és kiderítjük ott, milyen a gasztronómia. De beszélek majd olyan színészekről is, akik hihetetlenül egoisták, és hát elvárják, hogy mindenki ezt tolerálja. Döbbenetes volt az argentin futballválogatott viselkedése szerintem az egész VB-n, pláne a VB döntőjén. Hát úgy néz ki, számukra a VB nem ért véget, mert hogy jöhetnek az eltiltások, mindjárt mondom a részleteket. We'll be right back.

Szendi Hajni vagyok, és olyan színészekről lesz most nálunk szó, akik hihetetlenül hiúak és egoisták is, és a port.hu szerint hát tudják, hogy ezzel a magatartásukkal tulajdonképpen hát szabad utat engednek nekik, mert hogy világsztárok és megtehetik. Hát itt van például Tom Cruise, a jól dokumentált szorongással, ami a szerény magassága miatt alakult ki benne. Drákói kontroll szerint él, minden filmje felett tulajdonképpen ez meg is látszik. Önkényesen meghozott grandiózus szabadidő tevékenységekkel szokott hát kikapcsolódni, amikkel egyébként mindenkit meg is várat. Tom Cruise tisztában van azzal, írja port.hu, hogy neki gyakorlatilag minden szabad. Ezért esett meg például, hogy egyszer félbeszakította a filmje forgatását, hogy az egész napot búvárkodással töltse. Különösen emlékezetes volt az az öntudatos elhivatottságot és nagyzolást ugyanúgy jelképező tirádája Covid alatt forgatott Mission Impossible a végállomás lesz a végső leszámolás díszletei között, amit késtább tag idézett, akik szinte túl közel álltak egymáshoz a kamera mögött. Azt mondta, hogy nem állítjuk le a forgatást, megértettétek, ha még egyszer ilyet látok, ki vagytok rúgva, de ebben a mondatban 3K betűvel kezdődő szitokszó is volt, amit most nyilvánvalóan nem idézek. Edward Nortonról tudható, hogy gyakran túl komolyan veszi a munkáját, ami azzal jár, hogy mindent is jobban tud egy-egy projektről, akár a rendezőnél, illetve a többi kreatívnál is. Emlékezetes többek között több éves csatája Tony Kiel az amerikai História X feletti kreatív irányításért. De túl önfejű volt a Marvel számára is, akik egyetlen film után leváltották őt Bruce Banner szerepében, mivel itt is folyamatosan meg akarta pucsolni a forgatást. De hát ne csak férfiakról beszéljünk, itt van Gwyneth Paltrow is, akit rendszeresen kritizálják, nem túl tudományos egészségügyi tanácsai miatt, szenteskedő attitűdöt szoktak ráolvasni még a fejére, illetve hogy olyan elitista kommentekkel rendelkezik, olyanokat ír, mint az előbb halnék meg, mint hogy hagynám, hogy a gyerekeim zacskós levest egyenek, szóval ilyeneket szokott kiírni a netre. Emellett persze létrehozott egy brandet, és hát az alatt kijövő túlárazott és extrém termékei miatt is folyamatosan kritizálják a színésznőt. De hát itt van Dwayne Johnson is, bizony-bizony a szikla, aki nem egy túl komplex, sem egy túl szerény ember. Elég csak arra teljesen nagyzoló hozzáállására gondolni, amellyel minden érkező filmjét ajánlja, és hát ajnározza, hogy még a leggyakoribb tucat akció filmeiről is megpróbálja azt elhitetni, hogy ez egy óriási filmtörténeti mérföldkő. Különösen vicces volt a kritikusok szerint az, amikor az Oppenheimer megtekintése után az volt az első gondolata, hogy a Hullahó akció című borzalmas vígjátéka körülbelül a világot váltaná meg, ha IMAX képernyőre kerülhetne. Aztán persze arról is olvashatunk, hogy a színész az összes akciófilmje előtt kiköti a szerződésben, hogy nem kerülhet olyan jelenet a vászonra, amelyben ő marad alul egy verekedésben vagy hasonló akció jelenetekben. A Vin Diesellel folyt macsóskodó versengésbe pedig hát inkább bele se kezdek, mert hogy aztán ők gyapulják egymást úgy rendesen. És itt van még Chris Pratt is. Alapból egyébként nem egy rossz komikus színész szerintem. A sztár az utóbbi évtizedben egy kicsit belesüppett abba, hogy gyakorlatilag ugyanazt a szerepet játsza, csak más a film címe. A nem túl patináns teljesítmény mellett a mélyen vallásos színésznek arra is volt ideje, hogy konkrétan Jézushoz hasonlítsa saját magát, írja port.hu, amikor a Galaxis őrzői harmadik részének egyik sajtóeseményen az őt, illetve munkásságát ért kritikákról kérdezték, arról kezdett el beszélni, hogy 2000 éve őt is gyűlölték, mármint Jézust, és hogy János evangéliumából is idézett, hogy e világból valók volnátok, a világ szeretni a magáért, de mivel, hogy nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöli titeket a világ. Szóval, hát érdekes párhuzamokat hozott, és hát ez újabb kritikák forrása lett. És végül, de nem utolsó sorban a port.hu ebben a listában még betette Mark Wahlberget is, aki hát nagyon zűrös fiatalkorral indult el, rasszista indítóikkal elkövetett támadás miatt ugye börtönbe is zárták, aztán jó útra lépett, és hát azért nagyon szigorú életvitelt alakított ki. Látjuk is, hogy ennek ezért van eredménye azokból az izmokból, amiket magára növesztett. De egyébként hát a kritikusok sokszor mondják, hogy Mark Wahlberg beképzelt, sőt, nem is kicsit, hanem nagyon, és állítólag erre még büszke is. A leghajmeresztőbb kijelentése 2012-ben volt, amikor egy interjúban szóba került az, hogy eredetileg ő is az egyik repülővel utazott volna, amelyet eltérítették,
ugye a 2001. szeptember 11-i terrortámadás során. Wolbeck pedig konkrétan azt mondta, ha a gyerekeimmel ott lettem volna azon a gépen, biztos nem zuhant volna le, nagyon sok vér lett volna az első osztályon, aztán azt mondtam volna, oké, valahova biztonságban leszállunk, ne aggódjatok, tehát ő úgy gondolta, hogyha rajta lett volna ezen a tragikus sorsú gépen, akkor hát ugyanúgy, ahogy a filmjeiben, itt is megmentett volna mindenkit. Szóval érdekes, egoista színész csoportot vonultatott fel most a port.hu. Egy-kettőről talán nem is gondolnánk, hogy ilyenek.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jöttünk, mentünk a nagyvilágban az elmúlt időszakban, és hát olyan helyeket kerestünk fel, ahol háború dúlt a közelmúltban, vagy most sincs béke, és megnéztük, hogy milyen helyzet gasztronómiai szempontból ezeken a helyeken. Izrael, Szíria, Cisjordánia, Jordánia, Ciprus, ezeken a helyeken jártunk. Most azonban jöjjön egy olyan sziget, amelyet rengeteg turista fölkeresett már, és azt gondolom, hogy a magyarok abszolút top 10-es listájának egyik előkelő helyén szerepelhet. Kréta. Milyen a krétai konyha? Szerintem ez különösen aktuális mostanság. A vonat túlvégén Friedrich Antaséf.
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Igen, ez a háborús verzió, ez már most egy kicsit úgy lecsengett ebből a riportokból. Viszont maradunk a földközi tenger és ennek a környékén, és megyünk szépen körbe, ahol csak lehet megállunk, többek között Krétán. Én nekem itt kétszer sikerült megállnom, egyszer a Nász utamon, és egyszer egy 10 évvel rá később a kis családommal. És két óriási különbség. Nekem nagyon ízlik a görög étel, a görög konyha is tökéletesnek tartom, abszolút mértékben. Akkor, amikor a Nász útra mentem, kevés pénzzel, nem sok tapasztalattal, és fantasztikus élmény volt. Kis robogót béreltünk, és azzal bejártuk ott a környéket. Mindenhova be lehetett menni a különböző ásatásokra, és nyugodtan, tehát pár nem tudom, drachma, vagy mit tudom én, mi volt pár, de ilyen filléres dolgokból meg lehetett. Minden nap tudtunk koktélokat inni, ilyen kis street food ételeket ettünk, óriás palacsintát, meg különböző helyi dolgokat, és szuper volt. Reggelire a maga szállodában laktunk, és reggelire kontinentális reggelit adtak, ami azt jelenti, hogy 2 hétig voltunk ott, és 2 hét alatt egyetlen egyszer adtak egy szelet szalámit, különben mindig ilyen becsomagolt sajtot, borzalmas volt. Iszonyatosan szar reggelit adtak. No. Tehát ez borzalmas volt. Viszont a szállodás ott a kertjébe termelt paradicsomot, zöldségeket, egyebeket, és hát én úgy döntöttem, hogy ha a szállodás alig akar adni nekem reggelit a befizetett összegére, akkor én leszüretelem az ő paradicsomát, és azzal kiegészítem a reggelit. Úgyhogy ezt meg is oldottuk a több alkalommal is. De nagyon jó volt. Tetszett, hogy azt mondták, hogy a szállodában 150 méterre van a tenger. Mondom, tényleg, kinéztünk az ablakon, tényleg 150 méter, csak ilyen súsnyás rész volt. Bokrok meg egyebek. Elkezdtem elindulni, és éreztem azt, hogy ezen a bokros részen én nem jutok túl, mert én félúton vagy megharap, vagy megcsíp, de nem döglök a biztos. Amikor körbe kellett menni a rendes úton, ez 3,5 kilométer volt, és úgy tudtuk meg elérni a partot, úgyhogy ez volt a 150 méterre a part, de hogy akarsz menni, akkor 3,5 kilométer. Úgyhogy ebből a szempontból az egy vicces
0: kategória volt. Kicsit meg voltatok ott vezetve, akkor igen, igen.
1: Igen, de mégis nagyon pozitív és nagyon boldog és jó emlékeim vannak. Amikor visszamentünk rá 10-12 évvel, akkor na jó, akkor próbáljuk ki az all inclusive-ot, meg itt.
0: Igen, hát ha kaptok valami normális kaját, és jó helyen van a szálloda.
1: Hát,
0: igen.
1: Megmondom őszintén, az all inclusive az egy gyilkosság, a gasztronómia meggyilkolása, kiherélése, agyonvágása. Ebben az szállodában ez a all inclusive arról szólt, hogy német turistáknak a borzalmas alapanyagokból borzalmas ételeket elkészítjük, aztán ott dögöljön meg a német turista, meg aki még ott van vele együtt, nem érdekel, de itt van mennyiségben, annyit kaptok, ezt tekisztok, amit akartok, minőségben a nulla körüli van. Borzalmas! Iszonyat. Tehát, ha valaki szereti az all-inclusive-ot részvétlen, ha elmegy Görögország vagy Krétára, és ilyen all-inclusive-ba akar enni, akkor ezt nem értem, hogy miért. Nem értem, hogy miért, amikor kinn az éttermekben iszonyatosan finom, jobbnál jobb
0: étel. És a szállodában meg egy ilyen iszonyat.
1: Aha. A szállodában. Biztos van olyan szállodában, ahol jól főznek. Voltam én is olyan szállodában, ahol jól főznek. Hát ebben a szállodában ez borzalmas volt. Az ellenségeimnek kívánom, hogy ide menjenek, nyugodtan, és akkor ezt tegyék, de magamnak soha többet. Úgyhogy az egyetlen jó étel az volt, amikor kimentünk abból a szállodából, és ott a környékbeli étterembe ettünk fantasztikus jó ételeket. Úgyhogy akárki, akármit mond, Görögországba kis éttermekbe kell lenni, egyszerű családi éttermekbe, mert ott tudnak vendégül látni, ott szeretik a vendégeket, és nem túl akarnak lenni. Ott úgy készítik el az ételt, ahogy már több száz vagy több ezer éve készítik, és jobbnál jobb ételeket készítenek, hogy ez tengeri halas, vagy bárányos, vagy csirke, és vagy csak saláta, teljesen mindegy, mert hogy egyszerűen van élet azokban az éttermekben, van élet azokban az ételekben. Ezért én most egy psari laki krétai tepsis hal paradicsom ágyon
0: receptet. Sari Yaki, vagy mi?
1: Sari.
0: Ja, Sari
1: Plaki. Sari Plaki.
0: Egyébként jól hangzik a neve.
1: Így van. Ha lehet, akkor egy ilyen tengeri halból készítsük el, hogy ez most tőkehal, vagy sügér, vagy bármi más, teljesen mindegy, van hozzá persze hagyma, fokhagyma, paradicsom, mert hogy paradicsomágyon készül, nagyon finom, ha lehet, akkor oregánóval, meg bazsalikommal, meg petrezselyemmel, ez egy nagyon egyszerűen elkészíthető, tepsibe vagy serpenyőben, sütőben elkészíthető étel, úgyhogy könnyedén össze van rakva, be van rakva a sütőben, pikpak kész.
0: Szeretjük az ilyet.
1: Ez a plaki.
0: Pikpak.
1: Sári plaki, pikpak megvan, és tökéletesen finom.
0: Anti, köszönöm szépen. Legközelebb irányrodoz. Köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Akarok senki lenni, ha

Nagyon sokan követték nyilvánvalóan a labdarúgó világbajnokságot, és hát voltak ugye ebben a VB-ben olyan csapatok, akikre különösen kíváncsiak voltunk, és hát szerintem abszolút ide tartozott ugye az argentin csapat is, nem csak Messi miatt, hanem azért, mert ugye ők címvédésért érkeztek az idei világbajnokságra, és hát amikor én láttam a meccseiket, megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem tetszett ez a viselkedés, ahogyan a sporthoz hozzáálltak, ütöttek, vertek, rugdostak, káromkodtak, köpködtek, bíróval kakaskodtak, a partvonalról beszaladva ordibáltak, döbbenetes képsorok voltak ezek, és hát utána jött a VB döntője, ahol hát megmondom őszintén, hogy én abszolút azért szorítottam, hogy ne Argentína nyerje meg, ezek miatt a viselkedések miatt, meg hát egyébként a foci képét is, ha nézzük, a spanyolok szerintem sokkal szebbet hoztak az összes meccsükön, gyönyörűen fejlődtek, volt egy csapategység is, de hát aztán a VB döntője után azért olyan képeket is lehetett látni, amit rögtön az élő közvetítésben nem. Hát itt volt, ahol két argentin a meccs lefújása után bőven olyan szinten torkon vágott egy spanyol labdarúgót, majd a földre lökték, és még ott is verték, hogy nem is tudom hány ember szedte le róluk, vagy arról a szerencsétlen spanyolról a két argentint, nem értem. Szóval ez sport. Miért csináljuk ezt? Minden esetre nem csak én vagyok ezen kiakadva, hanem sokan mások is, még a FIFA is. A FIFA fegyelmi és etikai ügyészt jelölt ki, ugyanis a világbajnoki döntő után kitört verekedés kivizsgálására. Az eljárás végén többek között Leonardo Paradisi és Nahola Molina is komoly eltiltásra számíthat. A vizsgálat a hivatalos megindult, a FIFA indította el az argentin válogatott botrányos viselkedése miatt, ami a Spanyolország ellen elveszített világbajnoki döntő után tört ki, miközben egy kulcsfontosságú részlet is tisztázódott. A balhé egyik főszereplőjét, Leonardo Paredes mégsem állították ki, a piros lapról szóló bejegyzés téves volt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség fegyelmi és etikai ügyészt jelölt ki, hogy felmérjék pontosan, mi is történt a stadionban a vasárnapi lefújást követően. Az eljárás végén nem csak a balhéban résztvevő játékosok és stábtagok számíthatnak egyébként eltiltásra, de az argentin labdarúgó szövetség is komoly pénzbírságot kaphat a BBC szerint. A vizsgálat lezárására a FIFA nem közölt határidőt. A FIFA fegyelmi kódexének a sértő magatartása és a fair play alapelveinek megsértésére vonatkozó pontjai is szóba jöhetnek. Az ügyész mérlegelni fogja a súlyosbító és az enyhítő körülményeket, és akár a klub futballra is kiterjedő globális eltiltásokat szabhat ki. Az incidensben argentin oldalról többen részt vettek, ugye Molina, Paradis, illetve Almada, és a másodedző Roberto Ayala is. A spanyol oldalról pedig ott volt Rodri, Eric Garcia, Gavi és Dani Olmo. Az argentin szövetség helyzetét tovább rontja, hogy a FIFA már az Anglia elleni elődöntő után is eljárás készített elő velük szemben, hát ritka ronda volt az is, bocsánat, hogy így kiszólok, de tényleg. Ott a játékosok egy a Falkland-szigeteki hovatartozást firtató politikai üzenetű Molinót mutattak fel, és ott is volt egy kis csapkodás. A botrány a BBC beszámolója szerint akkor robbant ki, amikor a lefújás után a kispadról ünnepelni rohanó Rodrit az argentin Molina felvételek alapján megütötte. A szóváltásba több játékos is bekapcsolódott, sőt, aztán jött ugye a dulakodás, amelyben már cserejátékosok, stábtagok is beszálltak a felvételen, ez mind látszik egyébként, hogy ki kitüt meg, torkon ragadják egymást, szóval borzasztó volt az egész, és hát korábbi angol válogatott kapus Joe Hart azt mondta, a meccsnek vége, ma történtek miatt semmilyen panaszunk nem lehet, undorító ez a viselkedés. Az argentin szövetségi kapitány Lionel Scaloni a meccs után interjúban igyekezett azért tompítani az események élét, ő azt mondta, győzelem esetén nagy lelkűek vagyunk, és vereség esetén is annak kell lennünk, ma megmutatjuk, hogy tudunk veszíteni, hát elveszítettük a meccset, és ezt elfogadjuk, de ez nem jelenti azt, hogy megszűnne az életünk, vagy elfelejtenénk, mint azt, amit idáig tettünk. Hát úgy néz ki, hogy amit az argentinok tettek, nem is fognak elfelejteni még sokáig. Az argentin válogatottnak egyébként nem ez az első fegyelmi ügye az utóbbi években. A 2022-es Franciaország ellen megnyert VB döntő utáni ünneplésük miatt már kaptak bírságot, 18.300 fontos bírságot, akkor a kapus a trófeával bemutatott obszén gesztusa, illetve Mbappé kigúnyolása verte ki a biztosítékot. Martinezt idén két meccsre el is tiltották egy VB selejtezőn, tanúsított, ahogy mondták, sértő viselkedésért.
Fernández pedig bocsánatkérésre kényszerült egy a francia szövetség által rasszistának és diszkriminatívnak minősített dal miatt. Szóval az argentinok számára a VB nem ért véget, csak a labdarúgó része. A fegyelmik még most jönnek.

Az összes parlagfű allergiás nevében kérem azokat, akik nem allergiásak erre a gyomnövényre, hogy vegyenek részt a parlagfűért virágváros szépítő akcióban, melyet most ebben az ösztendőben is a Nyír VV indít el. Az akcióban résztvevőknek minden leadott gyökeres parlagfűért a Nyír VV szolgáltatási utalványát adják át. Július 27-től augusztus 7-ig lehet leadni a gyökeres parlagfüvet, maximum 50 tő az, amit fejenként le lehet adni. Hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, pénteken pedig 8 és 1 óra között a Nyír VV székhelyén, tehát indul hamarosan a parlagfűért virág város szépítő akció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, ismét használható a volán sporttelep. Sorozatbetűröket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk 2 órakor jönnek majd újra. Kellemes szép szerdát kívánok ölelés a születésnaposoknak, Isten éltesse a Magdolnákat. Szendi Hajni vagyok. Hamarosan jön a kalóriadó, amelyben megédesítjük az ételeinket, aztán beszélek arról, hogy itt az áttörés az utazó magasságon belül, az elektromos repülőgépeknél, és hát ma is lesz kilométerkő. Elutazunk Balira.

0: Törődünk az egészségünkkel, jön nálunk a kalóriadó, amelyben ma Pallagi Alexandra dietetikussal az édesítés lesz a témánk, mert hogy édesen jó az élet. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, majd én is üdvözöllek, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Van, aki azt mondja, hogy a cukor az a fehér halál, ugye? Tehát még ezt is szoktuk hallani. A kérdés pedig rögtön adódik, hogy vajon tényleg ennyire szélsőséges a sztori? Tehát az egészséges táplálkozásban, ha odafigyelünk, van-e helye a cukornak, vagy mindenkinek cukormentesen kellene táplálkoznia?
1: Én nem gondolom, hogy ennyire szélsőséges lenne. Az egészséges táplálkozásban van helye a cukornak. Inkább azzal van a probléma, hogyha valaki túl nagy mennyiségben viszi be a hozzáadott cukrot, és itt fontos megemlíteni, hogy meg kell különböztetnünk a természetes módon előforduló cukrokat a hozzáadott cukroktól. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaznak például a gyümölcsök, tejtermékek, míg a hozzáadott cukrokat az ételek készítésekor az alapanyagokhoz adják hozzá, és azzal van probléma, hogyha ezeket a hozzáadott cukrokat visszük be túlságosan nagy mennyiségben.
0: Akkor az a lényeg, hogy mondjuk természetes cukrokat tartalmazó dolgokat vásároljunk és együnk. Hogyha viszont oda megyünk egy olyan pulthoz, ahol cukrokkal találkozhatunk, akkor a fehér cukor mellett ott van ma már a barna cukor, a nátszukor, és ezek egy időben ilyen sláger terméknek számítottak, aztán azt mondták, hogy na, ez se jobb, mint a fehér. Neked erről mi a véleményed?
1: Igen, valóban nem jelentenek jobb alternatívát. A nátszukrot tulajdonképpen ugyanazok a molekulák építik fel, csak nincsen finomítva, és igazából azért drágább, mert trópusi területekről oda kell ezt állítani Magyarországra. A barna cukor gyakorlatilag egy fehér cukor, annyiban különbözik a hagyományos fehér cukortól, hogy a cukorgyártás során keletkező melaszt visszakeverik hozzá. Ez fogja megszínezni, illetve ad neki egy eltérő picit karamellás ízt. Tény, hogy minimális mennyiségű vitaminásványi anyag található a barna cukorban a fehérhez képest, de ez egyrészt ahhoz, hogy számottevő mértékű legyen, rengeteg barna cukrot kéne elfogyasztani, és szerencsére nem a barna cukor az elsődleges vitaminforrásunk.
0: Már akinek, hát ki tudja, ugye?
1: Igen.
0: Ma már minden is van, igen. Tehát ebben az esetben elmondható, hogy azért, mert drágább, nem jobb. Mi a helyzet a mézzel és az egyéb növényi szirupokkal, mert ugye itt a szirupok most már Magyarországon is megjelentek, és hát elég sok félével lehet találkozni.
1: Igen, itt hát vitaminásványi anyagtartalomban mondjuk egy hagyományos fehér cukorhoz képest bővelkedik, de amennyiben valakinek a fogyása célja, vagy a testtömeg megtartása, akkor nem feltétlenül lesznek ideálisak, hiszen ugyanannyi, szinte ugyanannyi kalóriát tartalmaznak, mint a hagyományos cukrok, és amire figyelni kell, hogy ezekből az állat miatt általában többet szoktunk fogyasztani, ugyanazon édesítő érték eléréséhez, főleg, hogyha valaki szereti, akkor meg pláne sokat használ belőle, és még a fogainknak is többet tud ártani, mert szintén az állaga miatt könnyebben meg tud tapadni a fogak között, és ezáltal ugye a fogszúvasodást tudja elősegíteni.
0: Hogyha valaki cukorbeteg vagy inzulinrezisztens, akkor ezeket a szirupokat és a mézet is száműzze a hétköznapokból?
1: Igen, akkor fontos lenne. Nyilván azért itt azért fontos arra gondolni, hogy a cukorbetegségnél is egy élethosszig tartandó diétáról van szó. Tehát, hogyha valaki mondjuk a megfázásnál egy teáskanál mézet elfogyaszt, az nyilván nem annyira nagy probléma, de a mindennapok részét nem képes.
0: Tehát a teában ne pakolja bele, akinek problémája
1: igen,
0: van.
1: Igen.
0: Pont egyébként ez jutott eszembe, ez a megfázásos dolog, hogy amikor az embernek fáj a torka, akkor jól esik egy kis kanál méz, de akkor akinek figyelni kell a cukorbevitelre, ennyit nyugodtan megengedhet magának. Mit használjunk, ha csökkenteni akarjuk a cukrot, de nem akarunk édesítószert vásárolni?
1: Érdemes mindenképpen a gyümölcsökben keresni a megoldást, és azoknak a természetes édesítő erejét használni. Például, ha gyümölcsjoghurtot szeretnénk, akkor adhatunk hozzá, vagy friss gyümölcsöket, de ha valakinek ez nem elég intenzív, nem elég édes, akkor egy házi magas gyümölcs tartalmú lekvárral lehet kiegészíteni. Süteményeknél érdemes olyan sütiket, változatokat keresni, amik tartalmaznak gyümölcsöt, akár egy szintén lekvár formájában, mondjuk egy kókuszgolyó, vagy például egy banánkenyér.
0: Annyira szeretem, amikor mondod ezeket az egészséges édességeket, tolnám is be ezerrel. Szandi, köszönöm szépen, hívlak legközelebb újra.
1: Köszönöm.

Szendi Hajni vagyok, és repülőre szállunk, hiszen itt az áttörés az utazó magasságon. Először járt 9000 méter felett egy hibrid elektromos repülőgép. A NASA-val és az iparági partnerekkel fejlesztett megoldás bizonyította, hogy az elektromos rásegítéssel operáló hajtómű kereskedelmi repülési magasságokban is bizony úgy néz ki, működik. Amikor egy utasszállító repülőgép eléri az utazó magasságát, a ritka levegőben a hajtóműveknek rendkívüli terhelés mellett kell fenntartaniuk a sebességet és a biztonságos üzemet. Ebben a környezetben, vagyis bőven 9000 méter felett hajtott végre történelmi jelentőségű teszt sorozatot a GE Aerospace, mely partnereivel, köztük a NASA-val közösen elsőként igazolta, hogy a hibrid elektromos rendszerek nem csak a laboratóriumokban, hanem a valós légiforgalmi körülmények között is megállják a helyüket. A sikeres kísérlet alapjaiban változtathatja meg a légi közlekedés jövőjét, közelebb hozva a környezetkímélőbb repülés korszakán. A napokban zajlik a Fembrogi Nemzeti Légiparádé is, és hát itt azt mondták, hogy a kísérleti repülőgép 9100 méter feletti magasságba emelkedett, és ezzel teljesítette a kereskedelmi utasszállítók általános repülési szintjét.

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best.

Bali. Na, ha ezt mondom, akkor nagyon sokaknak a szem előtt azonnal megjelennek a végtelen rizsteraszok, a pálmafák, a homokos tengerpartok és a mosolygós helyek. Na hát ez az indonéziai sziget, a Kis-Szunda szigetek része Jáva és Lombok között helyezkedik el. A területe körülbelül 5600 négyzetkilométer, és a természeti kulturális gazdagsága messze meghaladja a méretét. Ma ellátogatunk Balira. Különlegességét az adja Balinak, hogy míg Indonézia nagy része muszlim, itt a lakosság majdnem egésze, 90%-a hindu, ám ez a hinduizmus sok elemet vett át a helyi animista hitvilágból, így alakult ki egy nagyon-nagyon sajátos vallás, azt úgy hívjuk, hogy balinéz. Az utcákon járva mindenhol kis virág és gyümölcs áldozatokat látunk. Ezeket a balinézek minden egyes nap elkészítik, hogy tisztelegjenek az istenek és a szellemek előtt, tehát a vallás a mindennapjaik része. Az illatos füstölők, a színes virágok, a kókuszlevélből font tálacskák szintén mindenhol ott vannak, a mindennapi élet része. A sziget központi része a spirituális Ubud, amely rizsteraszaival, művészeti galériájával, jóga központjával, ezrével vonza turistákat. Itt található a nagyon híres majomerdő is, ahol több száz makákó él szabadon, és ahol a templomok között sétálva valóban időtlennek tűnik az élmény. Bali déli része például Kuta és Seminyák teljesen más világot képvisel. Itt pezseg az éjszakai élet, a tengerparti bárok, a klubok megtelnek naplemente után, a szörfösök pedig reggeltől estig kihasználják az indiai óceán hullámait. Ha egy csendesebb, nyugodtabb tengerpart élményre vágyunk, akkor érdemes elmenni a strandokra Sanur vagy Dusanua közelében, ahol a türkiszkék víz és a fehér homok várja azokat, akik szeretnének pihenni. Nem szabad kihagyni a Tanalot templomot sem, amely egy sziklaszirten áll, és dagálykor teljesen körbeveszi a tenger. Naplementekor ez az egyik leglátványosabb hely az egész szigeten. Uluwatu szikla templom a szintén lenyűgöző, különösen a híres kecák tűztánc előadások idején, amikor is a nap utolsó sugarai vörösre, de tényleg vörösre festik a templom falait, láttam erről fotót, döbbenetesen szép. Hát, és hogyha ma ott vagyunk, a gasztronómia is varázslatos. Az egyik legismertebb étel a sült rizs, de érdemes megkóstolni a nyársat, a szatai nyársat, amely fűszeres csirke és halhúsból készül, és mogyoró szósszal önték le, bizony, ilyen is van. Az éttermek kínálatában pedig rengeteg a vegetáriánus fogás, a friss gyümölcslevek, a smoothie, a híres balinéz kávé és igazi ízorgiát jelent. A balinéz emberek vendégszeretete pedig tényleg legendás. A turisták számára minden mosolyjal, kedvességgel és tisztelettel történik. Legyen szó szálladai csekről, be vagy ki, helyi piacon való vásárlásról. Az itt töltött idő után sokan mondják azt, hogy Bali nem csak egy nyaralás, hanem egy lelki utazás is, ami persze örökre nyomot hagy az ember szívében. A sziget számos luxusvillát, butikhotelt, bungalót, olcsó szállást is kínál, tehát mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Nem véletlen, hogy rengetegen választják Nászút helyszínéül Balit, de a digitális nomádok kedvence is, hiszen kávézók, irodák kiváló internettel várják őket. Bali tehát nem csupán egy egzotikus sziget, hanem egy olyan hely, ahol az ember újra összekapcsolódhat önmagával, a természettel és az évezredes hagyományokkal.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, de előtte még egy kis programajánló, amit mozgással kezdünk. Hétfőn ismét lesz gerinctorna a természet lágy ölén, a Sóstói tó és a Sóstói piac között a fák ölelésében. Ugye ezt a programot, ezt az ingyenes gerinctornát minden héten hétfőn 6 órától szervezik meg. Megemlékezést szervez Nyíregyháza önkormányzata a roma holokauszt áldozatainak emlékére, mindez július

31-én lesz a nyíregyházi északi temetőben. És akkor zárjunk egy szeptemberi programmal, jön majd a Korok 2.0, a könnyű zenei konferencia, dallamok, élmények, értékek, emlékek Farkas Schulz Tibor emlékére. Szeptember 18-án várják majd az érdeklődőket a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. A moderátor Erdei Nagy Ibolya lesz. A megnyitó és a köszöntők után Kéri Péter tart előadást a Beat zene sodrásáról. Zombori Szabolcs a zenekar vezetőből túravezető témában fog majd beszélni. Aztán Pócsi István is ott lesz, aki Innen jöttem Nyíregyházáról a Barba Negrába címmel mutatkozik be. Balázsi Gyula Minden út a Dongóba vezet címmel tart előadást. Kugler Henry, DJ Ricky pedig egy DJ történetét meséli el. A programot kötetlen beszélgetés zárja majd le a médiatárban berendezett Schulz sarokban. További programok a www.bestefmnyiregyhaza.hu-n. Most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap délelőtt 10-kor újra. Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik az albérleti főszezon. Új kamera ügyel a biztonságra. Határidőre elkészül az új parkoló a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 ezer forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg. Számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek. Elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, évelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett víradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves. Testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: A hét közepén is még a délután, szerda van 22-e, 3 perccel, 2 óra után köszöntöm, Déken István vagyok, és van előttünk 4 óra ma is informálódni, jó dalokat hallgatni, játszani, egészségünket táplálni, közlekedni, minden is, tehát amire szükség van. J-Lo-val pedig már neki is lendülünk, ez a Get Right!

Sing It Back a klubokból Molokó énekelt, ez a legnagyobbak listája Best FM, és majd a Jamin átirata Bob Marley MC Late közreműködésében a folytatásként, odakint pedig nem szeretem idő, nagyon szeles, hideg, erős lökésekkel tarkított északkeleti széllel számoljon, egyáltalán nem júliusi ez az időjárás, erről többször beszéltünk már. A szél az a következő óráktól kezd majd veszíteni az erejéből, én nagyjából 4 órától javasolnék egy esetleges babakocsizást vagy játszóterezést, akkor már majd veszít a szél az erejéből, és talán nem lesz olyan rossz érzésünk, mikor kilépünk a házból, addig valahogy ki kell otthon bírni, pedig tudom, hogy nem egyszerű. Szóval ezzel számoljon, egyébként 25 fok van, és a pollen jelentésünk szempontjából hiába minden visszalépőben, ugyanis a gombák meg a csalánféli közepes szintjére kell mindösszesen készülni, de a szél, mely megkavarja a pollen szemcséket, újra erősödő tüneteket okozhat, és emellett még a fejfájás is érkezhet. Na, a jövő hét az nagyon esősnek ígérkezik, na meg a hét második felében is számítanunk kell erre. Hát, ilyen ez a július. Na jöjjenek a dalok a Jaminnel, folytatjuk Bob Marleyvel, a Boldogtalanság BSV-től, és majd a Sometimes, Brand New Heavies dala is itt a legnagyobbak között.

énekelt Wolf Kati, ez volt a Vára holnap, és Desiree-vel, valamint a Life-val folytatjuk. Ha már ez a dal készülődik, akkor muszáj, hogy beszéljünk a véradások fontosságáról. A héten is lehet ugyanis menni vért adni. Beszéltünk már több ízben arról, hogy nagyjából 6-8 ezer véradóra van szükség. Ez tudja biztosítani a stabil ellátást, mert látnunk kell, hogy nyár van, persze a srácok nem járnak iskolába, persze, egy csomó minden úgy átalakul a nyárban, de a vérkészítményekre továbbra is óriási a szükség, és ha betöltött a 18-at, valamint több mint 50 kiló, és nem töltötte még be a 65. életévét, akkor egy tajkártya, egy személyigazolvány és egy lakcímkártya segítségével már mehet is segíteni másoknak. Ne felejtje, 3 emberi életet is megmenthet. Egyébként vannak ezek az irányított véradások, ez is nagy segítség lehet, ha úgy gondolja, így is részt vehet az ilyen mozgalmakban. Tájékozódjon a Best FM oldalán, a cikket ma is megtalálja. Desiree-vel folytatjuk a Life után a Szeszmözdal, és majd Szabi est is énekel.

0: klub életet felelevenítve, vagy egy kicsit ide csempészve, a Fats and Small Turnaround, a Pitbull telőző az I Know You Want Me érkezik, mindjárt hallgatjuk és beszélgetünk a közelgő iskola szezonról, hiszen itt vagyunk már a nyár közepén, olyan gyorsan el fog szaladni ez a július, hogy észre se vesszük. Augusztus 20-a után nincsen jó idő, akkor már általában mindenki a tanszerekért rohangál, és elmondható, hogy ez nem csak az augusztusi hónapra, hanem a július közepi végi hónapokra már jellemző, a szülők elkezdték a tanszerbe vásárlós körútjukat járni. Nagyon jól körbe kell nézni, mert óriási különbség lehet ár és ár között, ugyanazon a terméket tekintve, és persze az ár-érték arány is nagyon sokat számíthat. Egyébként talán a legjobb lenne, ha valaki összeállítaná ezt, és akkor postára tenni, még akár szerintem ilyenbe is nagyon sokan belemennénk. Fontos tehát, hogy tudjuk, hogy mit hol szeretnénk megvenni, fontos megnézni, hogy mi mennyibe kerül, mert azért itt óriási különbségek rajzolódhatnak ki. Tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n. Egyébként bababőrze majd a hétvégén, persze egy tanszereket nem lehet venni, de egy csomó kiegészítőhöz itt is hozzájuthat. Ezt is megtalálja a Best FM oldalán, 26-a egyébként majd a Búzatéri Piascsarnok külső fedett területén. Pitbull! Aztán majd Kelemen Kabádban Végtelen dala is itt a legnagyobbak között.
1: Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 3 óra lassan belecsúsztanunk a pizzamafiás játékba, egészen pontosan a 3 órai blokk csak erről szól. A kérdést megtalálja már Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és ne feledje, ha hozzászól, tudom csak regisztrálni. Az nem elég, ha olvassa, az nem elég, ha lájkolja, szóljon hozzá, és így lesz esélye megnyerni a szuper pizza menüt.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlag fűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is, mondta a rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
5: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvási ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízzelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, itt a Knédlit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvértelepülésünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne, bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
4: Hamarosan indul a Parlag Fűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvévé Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyír.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán Paksi és a Szabolcsi Város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel 3 óra után a szerdában is pörögnek a legnagyobb dalok. A játékos percek mellé ma is megnyerheti a szuper pizza menüt, ha keresi bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ott kell a kérdésre válaszolni. Sorsolok majd 4 kora hozzászólók között.

Énekelt a Black Eyed Peas a folytatásban, pedig a Hello Lányok, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, a játékra most is érdemes figyelni, hiszen pizzákért kommentelhetünk ma is a Pizza Mafia játékában, itt a Best FM-en Facebook oldalunkon megtalálja a kérdést, mi a kedvenc virága. Így várom üzeneteket, képeket is akár, és egyébként hozzá tartozik, hogy nagyon sok férfi társamat is megszólítanám ebben a játékban, hiszen ők talán erről kicsit kevesebbet beszélnek, de jó lenne, hogyha itt is körvonalazódna valami válasz, és akkor hát ezzel akár nyerhet is. Halott pénzzel, Diazzal, Mentával, ez a Hello Lányok, a Delight is jön a 2000-es évek elejéből a dal Groove in the Heart.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

És mindannyian szeretjük a Honeybees-t, ugye? Ez volt a Pánik tőlük is. James Blunt dúdol a folytatásként ezek a játékos percek itt a Best FM-en. A Pizza Mafia játékában úgy vehet ma is részt, hogy keresi a bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Szóljon hozzá ott a kérdéshez, egészen pontosan mi a kedvenc virága. Küldjön képet is akár, ne feledje, ha hozzászól, akkor regisztrálom, ha regisztrálom, akkor benne van neve a sorsolásban, így lehet megnyerni a Pizza Mafia nyereményét, a szuper pizza menüt, mely már holnap érkezhet. A kedvenc virágok kapcsán pedig már jött néhány kép és néhány üzenet, na szemezgessünk belőle. Erika volt a leggyorsabb, a rózsáról csatolt nekünk egy képet, és Panna rögtön csatlakozott hozzá, ezt írja, rózsa. Zsanett hozzászólásain mindig jókat szoktam nevetni, így hangzik. Most a paradicsomvirága, a kedvenc meg az uborka virág. Mert tudom, ha elvirágzik, finom terméseivel örömet fog szerezni nekünk, és milyen jó gondolat, képet kaptam egy uborkáról. Egy újabb üzenet, Erika, hozzászólása Frézia, neki azt tetszik a legjobban, Szabinának pedig a pünkösdi rózsa a kedvence. Gábor pedig érdekesen válaszolt a kérdése, a fekete rózsa mindenképpen olyan jó ránézni. Egy újabb rózsás hozzászólás Ágotától. Így jönnek tehát az üzenetek, várom még az ön hozzászólását is. Kommenteljen, szóljon hozzá, hogy bedobhassam nevét virtuális kalapunkba. És közben hozom a dalokat is, egészen pontosan majd James Blunt énekel, aztán az Orsi is, az átirat Dr. Béressel és Fragmával, irány a diszkó, ez a Tokas Miracle.

Pragmát hallottuk itt a legnagyobbak között, jó munkát, kitartást kívánok a szerda melós perceihez, és ejtsünk szót a játékunkról, a Pizza Mafia játékáról, mely itt pörög a Best FM-en, és melyre itt van most a lehetőség, hogy csatlakozzon, hogy hozzászóljon, hogy ezzel akár pizzákat nyerjen, hiszen ne felejtje, kommentelők között sorsolok majd a 4 órai hírek előtt. A kedvenc virágára vagyok kíváncsi, elképesztő, legalábbis én nem gondoltam volna, de a rózsa úgy néz ki, hogy a hozzászólásokat tekintve torony magason vezet, szinte minden második, harmadik üzenet a rózsát jelöli meg. Nincs kedvencem, de ha lehet választani, akkor rózsa. Így jött az üzenet. Dalmának az orchidea a kedvence, egyébként a feleségem is nagyon szereti. Tele van a párkányunk orchideával, mondjuk ezt a klímás időszakot, mely júniusban volt, egy kicsit talán megsínlették, de hát remélem helyre jönnek, mert azért nekünk évek óta megvannak már ezek a virágok. Na mindegy, elkanyarodtam, itt van a Frézia Edith üzenete, lélekvirág Máriától jött. Vannak itt azért szépségek. Várom még az ön hozzászólását, üzenetét, fél időben járunk. Van idő, tehát bőven gazdagon, és már is jön a repülők, a Tour de France, után majd az Outcast pörgeti. Velük folytatjuk.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

volt. A Csabból is én folyok, Roy és Ádám énekelt itt a legnagyobbak között, aztán majd Alexander Burke jön a Bad Boys. Ez Florida kezemunkája egyébként már mint produceri minősítésben, és halljuk is majd a dalban. Na mindjárt mutatom, hallgatjuk, előtte nézzük a kedvenc virágát, hiszen ma ez a beugró kérdésünk. Facebook oldalunkon találja a felületet, ahova kommentelni kell, és hogyha ezt megteszi, akkor ne feledje, így tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába. A 4 órai hírek előtt pedig majd megtudjuk, hogy ki nyert, aki majd holnaptól át is veheti a nyereményét a Pizza Mafia srácoktól, és hát jó étvágyat kívánok előre is a nyertesnek. Nézzük a hozzászólásokat. Kinek mi a kedvenc virága? Zsave, neki mindegy, csak virágzó növény legyen. Na biztos tudok kivételt, a büdöskét azért ritkán szeretik az emberek. Tulipán, Orsolya hozzászólásából hámoztam ki, hogy ő neki. Ez a kedvence, minden virág gyönyörű, mindegyiket szeretem. Anikó így játszik ma velünk is, Tiborné pedig a frézia mellé húzza a következő strigulát. Vagy mondanom kellene egy ranglistát, akkor Torony magason vezet, a rózsa és a fréziát talán már hárman, négyen is említették. Az orchidea a legutolsó helyen kullog, elképesztő, na meg a tulipán pedig szerintem az is nagyon szép és nagyon sokan szereti. Na persze itt van az uborka virág, el is felejtettem. Na folytatjuk dalokkal, itt van nekünk Alexander Burke és a Bad Boys, Irie Mafia és majd az NSYNC irány a 90-es évek.

10 perccel a vége előtt egy gyors összesítés, ahogy mondtam, nagyon-nagyon magasan vezet a játékunkban a rózsa. Én azt gondoltam, hogy sokan többen fogják említeni az Ibolyát, a gyöngyvirágot, nem tudom, a tátikát. Gyerekkorom egyik kedvenc virága volt egyébként, vagy a pipacsot, mely szerintem óriási, amikor egy nagy mező tele van pipacsa, gyönyörű szép lehet, vagy itt van például a repce virága, melyet olyan sokan használunk háttérként, egy kicsit pózolunk benne, jön belőle egy jó kis Facebook fotó, egy kis nap, vagy egy szelfizés. Érdekes, hogy erre nem jönnek üzenetek. Hát talán ebben a 10 percben még befut egy-kettő, minden esetre úgy látszik, hogy a rózsáról a koronát már nem sikerül elvenni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elszaladt ez az óra, elpörgött a Pizza Mafia játék a 4 óra azonnal, amikor majd a közlekedéssel foglalkozunk. A hírek után, melyet majd Dani tolmácsol mindjárt, előtte zárjuk le itt a mai Pizza Mafiás játékunkat. Arra voltam kíváncsi, mi a kedvenc virága, és hát elég meglepő végeredmény született. Én nem gondoltam, hogy a rózsa lesz a befutó. Egy-két olyan virágot látok, mert egyébként szinte mindannyian vettünk már feleségünknek, barátunknak, bárkinek is. Elképesztő, hogy nem láttam olyan mezei virágokat, melyeken azért általában úgy megakad a szemünk, vagy oda szoktunk menni szelfizgetni, fotózgatni, említettem a repcét, említettem a pipacsot, na mindegy, a rózsa a kedvenc virág. Nézzük, hogy kinek kedvezett a szerencse ma. Édesapám tulipán fája, így jött az üzenet. A küldő pedig Tibor, gratulálok. Öné a szuper pizza menü, jó étvágyat kívánok, remélem azért édesapjával és családjával együtt fogyasztja majd el. Ha már ilyen szép ez a tulipánfa, melyről képet is kaptam, jó étvágyat kívánok. Tehát holnap újra megpróbáljuk, várom akkor is, hogy majd velem játszon, együtt játszunk. Most pedig jön Dani, na meg a friss hírek, aztán közlekedünk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, ismét használható a volán sporttelep. Sorozatbetűröket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A Nyíregyházi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy

3 perccel 4 óra után ezek a közlekedés percei, pörög a Best FM, sokkal jobb idő van egyébként, mint amit az előrejelzésekből olvastunk. 24 fok a hőmérő, mérsékelt az északkeleti szél. Itt kezdünk, Aura Dion, I Will Love You Monday dalával.

zenevonat 2022-ből érkezett hozzánk ez a Best FM, és folytatjuk majd Seal dalával a Kiss from Rose, ha jól emlékszem a Batman Forever betétdala. Ezzel folytatjuk, útinfókat várok 33 33 103 9, és közben én is hozom a kötelezőket. Ferenc körút belső sávja, itt közműfedlapok színbe helyezése pörög, egy kisebb terelésre számítson. Tart ez a Kossuth utcától a Pazonyi tér irányába. Karbantartási munkálatokat végez a nyílt távfő a Búza téren, emiatt ideiglenes parkoló lezárásra is, gyalogos forgalmi korlátozásra is számítani kell. Úgy néz ki, hogy a szolgáltatás nem szünetel. Aztán még egy közműfedél szintbe helyezés a Kert utcánál, ott a töltőállomás mellett, amikor a Debreceni úti felüljáró felé tart. Elég szerencsétlen helyen, pont a felezőnél van, mindkét sávban jelentkezhet ez, illetve torlódások alakulhatnak ki, van tehát mire figyelni. Csak 10 perc, Szakács Tiborral, dr. Móri Gyulával, a demencia kialakulása, a téma mindenkit, sok mindenkit érint, és ide válaszok is jönnek, mit tehetünk ellene, úgyhogy érdemes figyelni 4:30-kor.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Dálurinctól egy kis mutogatás. Ágát 518 itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, egészség eszenciánk a folytatásként. Csak 10 perc a demencia kialakulása, illetve mit tehetünk ellene, erről beszélget Dr. Móri Gyula Szakács Tiborral. Figyelni, tehát érdemes hangerőt felcsolni is, érdemes. Előtte megnézzük, hogy mivel számolhat még az utakon. Hiba elhárítást végez a Nyírségvíz a Toldi utca 85 szám előtt, ezzel is érdemes számolnia, készülnie, észrevételeket pedig várok a folytatásban is. 30 333 309.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Az, hogy ki veszélyeztetett a demencia kialakulásával kapcsolatban, erre nem igazából jó válasz. Tulajdonképpen nem is létezik. A hallgató, hogyha keresni akarja a kontextust ezzel a témakörrel kapcsolatban, hallgassa vissza az eddigi adásokat a csak10perc.hu keresztül. Ma Mórik doktorral beszélgetek. Szia, doktor úr!
4: Szervusz!
3: Hogy aludtál?
4: Kezdi megint. Én köszönöm szépen. Jól. Abszolút. Tehát mostanában már nem alszom 80 alatt semmilyen körülmények között, de inkább a 90 fölötti.
3: Azért van ennek jelentősége. Most elnézést, tudom, mert betegeid megint most engem fognak szekálni ezzel. Abszolút amiatt van, mert például a demencia kialakulásánál ez egyik fő pillér az, hogy valaki tényleg jól aludjon, mérhetően jól aludjon, jól regenerálja magát, és ezáltal az agya is tudjon pihenni. Jól mondom?
4: Így van, ez egy rendkívül fontos dolog.
3: Akkor jogos a kérdés.
4: Teljesen jogos a kérdés. Tehát az agy működése szempontjából az alvásnak kiemelt jelentősége van, már csak azért is, mert akkor regenerálódik, és kevesen tudják, de az alvás bizonyos fázisaiban folyik a, miről beszéltünk, hogy van a plaszticitással az agynak, tehát hogy bármire rá tudod formálni, mint egy műanyagot, és aztán utána az meg kell, hogy az a tudás sziráduljon, és ez történik az alvás alatt egyébként éjszaka.
3: A múltkori adásban azt mondtad, hogy visszahallgattad a kezdeteket, az első adásokat.
4: Igen, na miért? De miért hallgattam vissza? Ez az, itt a nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát miben maradtunk? Abban maradtunk, hogy ha valamit megszoktál, megtanultál, akkor lépjél tovább. Tehát egyszerűen muszáj tovább lépned és olyanokkal foglalkozni, amelyek komoly feladatot adnak. Azért, mert az agyad nagyon másképp működik akkor, ha valamit tanulsz, és akkor is, hogyha valamit már tudsz. És erre a legjobb példa, és ezt hallgattam vissza, hogy milyen állapotban lehetett? Van ilyen elektroenkefalográf, biztos hallottad már ezt, ilyen agyi jeleket vesz le a fejedről, hogy az agyadban milyen tevékenység, mennyire aktív, mit művel az agyad tulajdonképpen. És én emlékszem arra, hogy amikor mi a fogyon orvosával műsort 6-8, sok-sok évvel ezelőtt kezdtük, akkor én annyira izgultam, hogy azt a beharangozóba kellett mondanom ott valami két mondatot, és ezt 10-20-szor kellett felvenni, mire nem jó lett, csak egyáltalán leadható. És a mai napig még szövegszerűségében is emlékszem az első adás mondataira, tehát most amikor visszahallgattam, akkor egyértelműen tudtam, hogy mi lesz a következő mondat. Annyira beleégett az egész. Na, maradjunk egy EEG vizsgálatnál. Nézzük meg ebben a szituációban a te agyadat. Profi vagy, a stúdióban fekszel, alszol évtizedek óta, tudod, hogy kell csinálni interjút. Innentől kezdve a te agyad ebben a szituációban egy normál aktivitást produkált. Tehát egy teljesen alapszintet, ha mértük volna. Az enyém pedig 1000-rel pörgött. Mert hogy ejtsem ki, hova tegyem a hangsúlyt, a tartalom, az összes többi történet, mind egy olyan dolog volt, amit egyszerűen ott kellett abban a közegben valahogy kitalálnom, csinálnom, stb. Tehát az én fejemnek, vagy az én agyamnak, hogy így fogalmazzak, rendkívül nehéz
3: volt. Ez egy trauma volt, nem?
4: Így van, nagyon nehéz volt ez a helyzet. Ezért ugyanabban a helyzetben voltunk, de az én agyam nagyságrendekkel többet dolgozott. Ez így érthető?
3: Persze.
4: Oké. No, mindenki azzal jön az ismerőseim közül, mikor meglátja, hogy én hogy kerékpározom, hogy jaj Istenem, egy ilyen becsatolós cipővel ő nem kerékpározna.
3: Hát én is ezt mondtam.
4: Tudom, de akkor kérdezem én, mi a kerékpározás akkor, hogyha nem csatolod be a cipődet az agyadnak? Nincs becsatolós cipő. Semmi, mert már megszoktad, nem egy nagy kihívás. Persze fontos, meg jó dolog, meg minden, amit akarsz, egyensúly és társai, de ha most én rád adok egy csatos cipőt és egy becsatolható pedált, na onnantól kezdve, mint az agyad művelni fog, az összehasonlíthatatlan ahhoz képest, amit most csinál kerékpározás közben. Érted már?
3: Hát igen, de én ebbe bele se gondoltam.
4: De abba gondolj bele, hogy hogyan tudod elkerülni a demenciát, ha működésben tartod az agyad, és minél fejlettebb az agyad, és nem csökken az összeköttetés szám napról napra, évről évre, hanem uram, bocsá, növekszik.
3: Tehát tulajdonképpen, ha nem könnyítek a feladatokon, hanem új kihívások vannak benne.
4: Nagyon jó.
3: Ezáltal, hogyha nekem van egy félelmem, mondjuk ezzel a féle kerékpározási modullal kapcsolatban, és mondjuk én ezt nem merem megugrani, hanem én mindig ugyanazt a féle monoton dolgot csinálom, akkor azáltal számomra ez egy könnyen teljesíthető dologgá válik. De ha én ezt elkezdem felskálázni, akkor mindig dolgozik az agyam mindenféle új érzés kiküszöbölésén, ledolgozásán. Ezáltal tulajdonképpen sarkosan fogalmazva, ahogy te mondtad régebben a te hasonlataidat, most akkor én is fogok élni ezzel, tehát kapcsoljátok be a biciklis cipőt, ha nem akartok demensek lenni.
4: Igen, tulajdonképpen a nem tud, hogy is van, aki nem tud úszni, nem ásszon fára, igen, ahogy így.
3: Előtti a villamos. Igen.
4: Így van. Tehát pontosan ezek a leglényegesebb dolgok. Kimutatták Tibi, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy az omnimodus szinguláris rész, amiről beszéltünk az előző adásban, hogy melyik agyi területnek a fejlettségét vizsgálják ma a legjobban, az annál fejlettebb, azaz annál nagyobb, annál több ott az aktivitás és a maga az agynak az a területe annál nagyobb, minél inkább ilyen nehéz helyzetekben dolgozol. Tehát ami idegen, amit nem szeretsz annyira, amihez akaraterő kell, hogy csináld, mert az agyadnak azon kell dolgoznia, hogy azt csinál, mert nehéz, na ott ez a terület jóval, de jóval fejlettebb. Tehát ez egy rendkívül lényeges dolog. Nagyon, nagyon érdekesség. Az emberi agyra, ha ránézel, akkor meg tudod mondani, hogy valaki milyen hangszeren játszik.
3: Ne!
4: De, ez komolyan. Tehát nézzünk egy zongoristát. Jó. Mit csinál a zongorista?
3: Hát a különböző az kis billentyűket. Így van. Azon mivel? Játszik. Leüti a billentyűket.
4: Igen. Mindkét kezével, sőt időnként még a lábával is bele igen. kell lépnie.
3: Tehát ezek olyan koordinációs dolgok, amik külön kell mozgatni mindent. Ez
4: így
3: nagyon
4: van,
3: nehéz.
4: Ezért, így van, és ezért az agynak a jobb és baloldali finom motoros mozgásokért felelős mind a két része erősen fejlett lesz egy zongorista agyában. Oké, de mi van akkor, ha valaki hegedül?
3: Hát akkor
4: az
3: is,
4: egyik ugye, oldalon...
3: Ja igen, mert csak fogja a vonót, a másikkal pontosan. Pedig ugye nyomja a húrokat.
4: Így van, amivel nyomja a húrokat, az egy nagyon komoly motoros mozgás, de amivel csak a vonót tartja és húzza, azzal nincs ilyen mozgás.
3: De ha pingpongozunk, akkor ugye csak egy kéz játszik, a másik meg csak a levegőben van, vagy akármi, akkor ugye már rögtön más.
4: Akkor meg aztán végképp más. Igen. Igen. Na, az orvosta hallgatóknak is például meg lehet mondani, hogy vizsgaidőszakban csináltak az agyukra egy felvételt, vagy nem vizsgaidőszakban. Az agy alkalmazkodik. Például ez is egy nagyon érdekes dolog. Szerinted, ugye vannak a látásért, hallásért felelős területek. Mi lesz ezekkel, ha mondjuk vakon születsz? De mondom, a szemeddel van a probléma, az agyadban ez a terület érintetlen. De nem kap jele. Pedig a látást kellene feldolgoznia. Mi lesz vele?
3: Hát gondolom, hogy tulajdonképpen inger hiányában ő neki el kéne ugye sorba.
4: El kéne, így van. És mégsem.
3: De dolgozik rajta, megkeresi az ingereket?
4: Nem, hanem rájön, hogy onnan nem kap, és utána felajánlja úgymond szolgálatait az összes többi agyi működéshez. Tehát más területek működését veszi át. Tehát tudjuk formálni az agyunkat, és a mi döntésünk, hogy mit csinálunk. Amikor belecsúszol egy olyan élethelyzet, vagy életút, vagy nincs motivációt, akkor azt meg tudod változtatni. ez abszolút te tudod változtatni, ezek azok, amikor, hát általában legtöbbször ilyen csak filmekben van, bár nekem van ilyen ismerősöm, akkor jönnek ezek az életmentő óriási váltások, aki ugye rá tudja erre szánni magát, tehát ez az, amikor elmész szörf oktatónak a Karib-szigetekre.
3: Hát vagy eljössz hozzám és konzultálsz velem egy órát.
4: Igen, biztos, hogy most ez is nagyon-nagyon sokat segít. Gyula, de az a lényeg, hogy
3: mutasd meg az... Itt cégvezetők, vállalkozási vezetők. Napi szinten sok emberrel találkozom, hál' Istennek nagyon-nagyon sok ilyen típusú dolgot végzek, ez a munkám. És azzal találkozom, hogy sokszor a legnagyobb gát, a legnagyobb probléma, az bennük van. Saját magukban. Nem tudják egyszerűen ezt a féle dolgot átlépni. A legnagyobb akadály önmaga. És akkor, amikor ebbe kap egy reakciót, egy visszajelzést, esetlegesen egy-két technikát, hogy ezt hogyan lehet különben jól csinálni, fantasztikus dolgokra képesek az emberek, és az emberi agy, ezért mondom azt, hogy csodákra képes,
4: így van,
3: pozitív
4: így van.
3: És negatív irányba is.
4: Minden szempontból, és mi a lényeg? Az a lényeg, hogy ha valaki váltani akar, akkor, és megvan az út, mert megbeszélitek, hogy na akkor mi az út, akkor lehet, hogy ott ahová el kell jutni, az nagyon messze van, de nem kell csak a következő lépésre koncentrálni. Hogyha mondjuk reggeli ébredő akarsz lenni, akkor most kis butasággal legyél újságkihordó. Vagy egyszerűen reggel valakivel sétálj, és akkor már ha más valakihez igazodnod kell, akkor már megtetted, hogy beleszorítod magad, és innentől kezdve az agyad egészen máshogy kezd el dolgozni. És most már így érthető, hogy miért akarok én is mindig gyorsabban, kicsit többet, kicsit magasabbat, valami újabbat, és engem ez a műsor is véd az elbutulástól.
3: Az biztos.
4: Mert egyszerűen dolgoznom kell azon, hogy minőségi, mindenki számára hasznos anyagokat rakjunk össze.
3: Na majd ezért kapsz pénteken, nyugi.
4: Tudom, mire gondolom.
3: Móring doktornak még... feltették a hallgatók a kérdést, hogy tulajdonképpen...
4: Nem, megmondták, hogy mi vagyok. Nem kerteltek, megmondták.
3: Oké.
4: És egy hallgató.
3: Így van, hogy mit kereső itt. Na, ezt majd pénteken megkérdezem tőle, jó?
4: Jó, rendben van.
3: Maradjuk egyelőre.
4: Holnap még beszéljünk néhány dolgot az aggyal kapcsolatban.
3: Holnapi adás halaszthatatlan. Akinek gyermeke van, mindenképpen legyen holnap velünk, figyeljen nagyon. Nagyon jó lesz. Várjuk önöket vissza. Mennünk kell, mert letelt az időnk, jó? Holnap visszavárunk, doktor úr.
4: Szerint.
3: Köszönjük szépen, szia-szia.
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.

0: És ha már kalandorkodunk az utakon, látjuk, amit kell, akkor dobjon üzenetet 33 33 33 9. Innen összesítettem most is, nézzük, mi a helyzet. Alakulnak a torlódások a Ferenc körúton, a Kert utcán, méghozzá a közműfedél szintbehelyezési munkálatai miatt óvatosan. Egyébként azt mondanám, hogy viszonylag nyugi van, rendőrökkel mindösszesen csak a külterületen érdemes készülni, a Téglási 60-as ma is aktív. Egyébként a 4-esen ott a Bocskai kerti elkerülőnél van egy ráfutásos kocs, itt is figyelnünk kell. Téglás belterületén, hogyha Egér utat szeretne, akkor nem érdemes, mert dolgozik a háromlábú. Ennyi mindösszesen. Érdemes figyelni a trafiboxokra, ha lát valamit, akkor ossza meg velem 33 33 33 9. Irány a diszkó, egészen pontosan a hajnali percek endeinnel, a Beautiful Things után majd Tóth Gabi énekel Elég volt. Ő így kiállt fel, és nézzük mi is mindjárt, hogy mi a helyzet az üzemanyag terén.
1: Kösd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
2: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
2: Délután is 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a Best FM-en, Dani tájékoztat minket. Előttünk üzemanyagi infók, sajnos továbbra sincsenek jó híreim, ugyanis a Brent olaj még mindig felfelé kúszik, $93 felett vételára, majdnem 94, és ugye a 72 a normál, erről már beszéltünk, tehát ezért valahol ennek jelentkeznie kell. Így a holnapi napban újabb drágulásra kell felkészüljünk, egészen pontosan 7-tel a benzin, 9-tel pedig a gázolaj literenkénti ára. Drágul a 95-ös ma még, 5,98-ért, a gázolaj 6,18-ért, tankolható erejű majd a drágulás. Egyébként elmondható, hogy a forint is ront, az USA dollárhoz képest 2 forintot rontottunk tegnap óta, ez jó pár napja tart ez a tendencia, 1-2 forintot csúszunk lefelé az USA dollárral szemben. Ez továbbra is rossz, illetve nagyon rossz, hiszen mindkettő az árak drágulásához vezet. holtankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések. Dani hozza a híreket, 5-kor pedig egy kis közlekedés, egészen pontosan a fociról beszélünk, egy újabb mérkőzés miatt lesz egy kis korlátozás.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44,
4: vagy pizzamafia.hu.
5: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban. 860 ezer forintos négyzetméter ár. Akár hitelre. 10% kezdő befizetéssel. Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Kezdődik az albérleti főszezon. Új kamera ügyel a biztonságra. Határidőre elkészül az új parkoló a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 ezer forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát. Az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg, számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek. Elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, évelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Hirtéten, Vásárosnaményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett víradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves. Testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Ez már az utolsó közös óránk, melyből már hármat el is falatoztunk. Köszi a híreket, Dani, várunk majd 6-kor is, most pedig lendítsük meg a perceket. Már is énekel nekünk Jesse J, jön a Domino, és nézzük, hogy milyen forgalomkorlátozásra kell készülni. Készülődik az NB1, pontosabban kezdődik az NB1, ide jönnek infók.

A Ring Ring Ring, a De La Soul funkja, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és jön majd a pályaudvar Velhelúval. Készülődik az NB1, egészen pontosan a szezon, melyet már a foci drukkerek nagyon várnak pénteken. 20 órakor a Nyíregyháza Spartacus FC az Újpest FC labdarúgó csapatát fogadja. Jó kis meccsel indul az idény. Hát nyilvánvalóan lezárásokra kell készülni, mely ilyenkor azért már megszokott. Így van ez a bevezető szakaszokon, a 338-ason, a 36-oson, a 38-ason és a 4-es számú főúton is. Mindezek mellett ott a stadion köz, Stadion utca és persze majd a Sóstúi út egy része is korlátozás alá kerül majd, ameddig tart a mérkőzés. Ahogy mondtam, pénteken 20 órakor lesz ez majd. Csak óvatosan tartsuk szem előtt, hozom majd még a hírt, nem fogjuk elfelejteni, és már is megyünk tovább dalokkal, a Well Hello-val, 50 Cent-tel, a Candy Shop és majd Art Avenue is hozza a dalt, a Csak azért is szerelem itt a legnagyobbak között.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Boom Shake the Room, DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince kezemunkája. A 90-es évekből érkezett hozzánk ez a Best FM Caramel Doodle, mindjárt használd a szíved. És már tegnap említettem, hogy azért szalad a nyár. Itt vagyunk már a július közepén. Az előttünk álló nyári napok el fognak pikpak repülni olyannyira, hogy észre se fogjuk venni, már itt lesz augusztus. Augusztus 20-a után pedig már mindenki az iskolára készül, és már ide jönnek az infók is, például a felvételi kapcsán, ugye nem sokára kihirdetik a ponthatárokat. Elkezdődött már a bevásárlás, méghozzá a papírírószer boltokban, és itt az újabb hír, mert a nyiregyháza.hu-n talál. Idén is tanszercsomaggal segíti az iskola kezdést a Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata. Idén közel 3900 diák kap egyébként szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Tavaly 3000 forint volt, idén 5000 forintért. Lehet majd egy kicsit jó minőségű cuccot vásárolni. Az alsó tagozatosnak 26 intézmény alsó tagozatos diákjainak a kiegészítést megtalálja a nyiregyháza.hu-n. Én pedig a dalokat indítom. Karamellel folytatjuk, használd a szíved, a No Doubt, Hey Baby-e. Nehéz vagyok, by Alex és a Slep. Ez egy jó kis dal, hozom mindjárt.

to do it.

hozzám tartozol, az átirat érkezett dr. Béressel és Verép Tomival, itt a legnagyobbak között ezt is meghallgathattuk, dúdolhattuk Maxi Priest és a Close to You pedig a 2000-es évek elejéből érkezik. Újra idő utazhatunk tehát, de előtte jöjjenek a legfrissebb adatok már a csütörtökre, nézzük, hogy milyen idő várható. Hát a mai az sokkal jobban alakult, mint ahogy az előrejelzések ezt nekünk sejteni engedték, hát remélem, hogy a holnapi nap is így alakul, mert így az előrejelzések hát egyáltalán nem rózsásak. 12 fok a reggeli percekben, ez azért jócskán nagyon-nagyon elmarad a 20 fokhoz képest, melyet itt nyár közepén meg szoktunk szokni. Egyébként alig volt ilyen 20 fok körüli hőmérséklet ezen a nyáron, itt a hajnali perceket tekintve. 25 fok a legmelegebb órákban, az is azért közel 6-7 fokkal is elmarad az ilyenkor megszokottól. A délelőtt nagyjából egy óráig bezárólag borult idővel vár minket, nyugatias széllel, aztán valamikor egy óra körül megdörrenhet az ég, és nagyjából 19 óráig bezárólag bármikor jöhet egy eső. Egész komoly, 50% körüli valószínűséggel számoljunk, legalábbis az időkép adatai szerint. A csapadék hajlami 8 óra körül fog majd megszűnni, és úgy néz ki, hogy a péntek is ilyen, na meg a szombat kivételével a vasárnap, hétfő, kedd is csapadékosnak ígérkezik a legfrissebb adatok szerint. A gombák megint rácsavartak, magas szintjére számoljon majd holnap is, úgyhogy a pollen terhelés az továbbra is magas, erős. Ide jönnek a kalendárium adatai 23-ára, Lenke és Brigitta ünnepel, a Ford, mármint automárkához kapcsolódik itt a mai kalendárium infónk, ugyanis eladta első autóját a Ford Motor 123 éve. Érdekességként csatoltam ide, és most hozom a dalokat Maxi Priesttel, folytatjuk Janicsák Vecával, egy kis Labirintus, és majd Eminemmel a Lose Yourself. Tök jó dalok itt az utolsó

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ennyi mára jönnek a popdalok a folytatásban a Night Shiftre. Nyugodtan számíthat a mai késő délután tekintve, és jönnek a popdalok, ahogy ígérték a srácok, már is indít White Boy. Előtte még Dani hozza a legfrissebb híreket, én pedig intek egy pát irány haza, és holnap találkozunk legközelebb a csütörtökben is számítok. Figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlagfűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is, mondta a rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
4: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvási ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízlelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, csak 4 lit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvér településünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
3: Hamarosan indul a Parlagfűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívén Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyír.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán Paksi és a szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, ismét használható a volán sporttelep. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja a nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik az albérleti főszezon. Új kamera ügyel a biztonságra. Határidőre elkészül az új parkoló a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, terült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Ha az elemzés szerint Nyíregyházán akár már 50 000 forintért is lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 139 és 180 000 forint közötti összegeket kérnek el havonta. Új térfigyelő kamera pásztázza a Csemete utcát, az eszköz a közbiztonság javítását és az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja. A nyíregyháza.hu emlékeztet, az elmúlt időszakban több alkalommal is problémát okozott a hulladék szabálytalan elhelyezése a környéken. A kamera emellett a közeli vasúti átjárót is figyeli majd, ezzel is hozzájárulva a közlekedés biztonság növeléséhez. Határidőre elkészül a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése. A területen 187 parkolóhely épül vagy újul meg, számolt be a nyíregyháza.hu. A munkálatok még zajlanak, jelenleg térkövezés zajlik. Ezután elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is. A közműfejlesztések már tavasszal megtörténtek, elkészült a közvilágítási hálózat is. A beruházás részeként mindegy 1000 négyzetméteren a zöld felületek is megújulnak. Cserjék, évelő növények és sorfák is kerülnek a földbe. Emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A parkoló augusztus első hetében elkészül. A napokban is várják a bíradókat Szabolcs-Szatmár-Berekben, Besenyődön, Nyírtéten, Vásáros-Naményban, Nagyvarsányban is szerveznek kihelyezett víradásokat. Hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat, akár időpontot is lehet foglalni. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves. Testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a tajkártyára, a személyigazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a viradás.hu oldalon érhetők el. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: sokat hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
5: Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jövő héten ismét Panyola Fest. Ajándékjár a parlag fűért. Változékonyabb idő jöhet. Kis Dániel vagyok. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet. A rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. Koncertekkel, palajpartival, kerékpártúrával is készülnek. És természetesen nagy hangsúlyt kap a helyi gasztronómia és a helyi vendégszeretet is. Mondta a rádiónak Muhari Zoltán polgármester.
3: Szatmári ételeket fogunk idén is kínálni a vendégeknek. Hát a szatmári töltött káposztától a szilvási ételig nagyon sok mindent fogunk majd ízlelni, kóstolni. Sőt, egy csipetnyi felvidék is itt lesz, hiszen a Perbenyik település nálunk most már második évben fogadja el a meghívást, itt a Knédlit, ugye, mint az ő saját tájjellegű ételüket fogják hozni, hiszen ők a testvértelepülésünk is nagy erőkkel felvonulnak. Hát mintha hazajönne bárki, aki volt már, az úgy érzi, hogy valóban szeretettel is óriási várakozással fogadjuk a vendégeket, és azok az emberek, akik egyszer itt megfordultak, azok többször is megfognak.
2: Hamarosan indul a Parlag Fűért Virágváros szépítő akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyírvívén Nonprofit Kft. Közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. A cél, hogy a városlakókkal közösen még hatékonyabbá tegyék a parlagfű elleni védekezést. A város szépítő akció során a nyíregyháziak a gyökeresen kihúzott parlagfűje cserébe utalványt kapnak. Az akcióban minden helyi lakos részt vehet, aki a város közigazgatási területéről szedett gyökeres parlagfűet leadja a város üzemeltető Tüzér utcai telephelyén. Részletek a nyír.hu oldalon. Laoszi delegációját nemrég Nyíregyházán Paksi és a Szabolcsi város vezetősége testvérvárosi megállapodást írtak alá. A két település a gazdaság, a turizmus, a kultúra és az oktatás területén is együttműködne. Olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. A laoszi vendégek a város gazdasági adottságaival és fejlesztéseivel is megismerkedhettek. A program során az új ipari parkba, valamint Sóstó gyógyfürdőre is ellátogattak. Utóbbi helyszínen a turisztikai beruházásokat és a térség idegenforgalmi kínálatát tekintették meg. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár belekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Új

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenn ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá bestefem!
2: Mindenből a legjobban, a 90-es és 2000-es évek slágerei.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A te zenéd.
1: A te rádiód. Best FM.
2: Don't have to

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, ismét használható a Volán sporttelep. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi nyomozók. Kis Dániel vagyok. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát. Így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyerekek tudásszintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Ismét használhatja a lakosság a Volán sporttelepet Nyíregyházán. Az újranyitást Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak azért, hogy a területet biztonságosan lehessen használni, írja nyíregyháza.hu. Megújult mások mellett a pályaborítás, a következő időszakban pedig padokat helyeznek ki, és streetball palánkot is szeretnének telepíteni. A telepen focipálya és tegbalasztal is használható. A Volán sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Sorozatbetörőket fogtak el a nyíregyházi rendőrök. A két helyi lakos az elmúlt időszakban legalább 10 vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A 19 és 25 éves férfiakat egy július 16-ai betörés után fogták el az egyenruhások. A nyomozás során kiderült, hogy több bűncselekmény is a számlájukra írható. Mindketten beismerő vallomást tettek. A bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, közölte a rendőrség. 9 új elektromos kisbusszal bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat járműparkja. A 7 személyes járművekkel szeptembertől a gyerekeket szállítják foglalkozásokra. A kisbuszokat egy projekt keretében szerezték be. A cél pedig, hogy támogassák a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók oktatását és fejlesztését. A nyíregyházi tankerületi központ tájékoztatása szerint a több mint 283 millió forintos fejlesztési program részeként speciális fejlesztő és vizsgáló eszközöket is beszereztek. Ezek a tankerület 26 intézményébe kerültek. A kisbuszok különösen a kisebb településeken élő családok számára jelenthetnek segítséget a fejlesztések és terápiák elérésében. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Adják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

a te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.